0: is your flame.
1: Az én szívemben a láng a te lángod.
0: Thy bring light into my heart.
1: Szatguru, hoz fényt a szívemben.
0: You are the Lord of the wisdom.
1: Te vagy a bölcsesség.
0: You are in everything.
1: Benne vagy mindenben.
0: You are above everything.
1: És fölötte állsz mindennek.
0: Please deliver your children your mercy.
1: Kérlek, árazd ránk kegyelmedet gyermekeidre.
0: Inflame thy light in my heart.
1: A fény, a te fényed az én szívemben van.
0: We are your children searching at your door.
1: Gyermekeid vagyunk, akik a kapudnál keresünk téged.
0: Appear in your beauty.
1: Jelenj meg előttünk, mutasd meg szépséges formád.
0: Awake thy flame in me.
1: Ébreszt fel bennem a fényed.
0: We are praying for your mercy.
1: A kegyelmedet kérjük.
0: Give us the nectar of your love.
1: Add nekünk szereteted nektárját.
0: And bind the light of my heart with yours.
1: És kapcsold össze az én szívem fényét a tiéddel.
0: Since so many years.
1: Olyan sok ideje, sok éve.
0: This power is sleeping in us.
1: Alszik bennünk ez a fény.
0: Awaken this shakti.
1: Ébreszt fel bennünk ezt az energiát.
0: Please enlight my heart with your light.
1: Kérlek, világosítsd meg a szívem a fényeddel.
0: This flame in my heart never was growing.
1: A szívemben ez a fény sosem nőtt.
0: But when I met you, this sound of soham awakens in me.
1: De amikor találkoztam veled, akkor a soham hangja felébredt bennem.
0: Please unite the light of my heart with yours.
1: Kérlek, egyesítsd a szívemmel a szíved fényét.
2: Sridip Narayan Bhagavan ki.

0: Next bhajan will be Mera Sataguru Dio Isharu.
1: A következő bhajan címe Mera Sataguru Dio Isharu.
0: Through the teaching of my Sataguru,
1: a Satagurum tanításainak a segítségével,
0: I am now aware of my true self.
1: Most már tudatában vagyok valódi önvalóságomnak.

0: Like oil in the seed.
1: Mint ahogy az olaj a magban.
0: Fire in the wine.
1: A tűz a borban.
0: Fragrance in a flower.
1: Az illat a virágban.
0: Like this, my true self.
1: Az valódi önvalóm, valódi lelkem.
0: Is all with one.
1: Mindennel egy.
0: I am the temple.
1: Én vagyok a templom.
0: And I am the God in the temple.
1: És én vagyok az Isten a templomban.
0: And also the priest in the temple I am.
1: És a szerzetes a templomban is én vagyok.
0: I am a pilgrimage on pilgrimage.
1: Én vagyok az arándoklat.
0: I am the holy river.
1: Én vagyok a szent folyó.
0: I am the mala.
1: Én vagyok a mála.
0: And the third eye on the forehead.
1: És a harmadik szem a homlokon.
0: I am the Sumaran.
1: Én vagyok a Sumaran.
0: And Navda Bhakti.
1: És a Bhakti kilenc rétörzsvénye.
0: I am praising.
1: Én vagyok, aki imádkozik.
0: My own greatness.
1: A saját nagyságomhoz.
0: I am singing.
1: Éneklem.
0: About myself.
1: Önmagamról éneklem.
0: The praise of myself.
1: A saját önvalómat dicsőítem.
0: I am disciple.
1: Én vagyok a tanítvány.
0: And I am master.
1: És én vagyok a mester.
0: I am the light of the sun.
1: Én vagyok a napfénye.
0: I am sun, star.
1: Én vagyok a nap, a csillagok.
0: And lightning.
1: És fény.
0: I am, you are me, and I am you.
1: Én te vagyok, és te vagy én.
0: We are not separated.
1: Nem vagyunk elválasztva.
0: Swami Deep says, this is the essence of the Gita and all holy scriptures.
1: Swami Deep azt mondja, ez a lényege a Gitának és az összes szentiratnak.
0: So that is what we know.
1: Ez az, amit tudunk, ismerünk.
0: We are not separated.
1: Hogy nem vagyunk elkülönültek.
0: We are one.
1: Egyek vagyunk.
0: One with the highest self.
1: Egyek vagyunk a legmagasabb lélekkel.
0: All is one with the highest self.
1: Minden egy, a legmagasabb lélekben egyesül.
0: This is to be realized.
1: Ezt kell fölismerni, megvalósítani.
2: Sridip Narayan Bhagavan ki jai.

0: Now we will have again in English language a bhajan or yes from Swami Vivekananda.
1: Most Swami Vivekanandától következik egy angol nyelvi bhajan.
0: Strength is life and weakness is death.
1: Az erő jelenti az életet és a gyengeség a halált.
0: So pull yourself together.
1: Tehát kapcsold magad össze.
0: And give what you have.
1: És add bele mindent, amit van.
0: All powers lie within you.
1: Minden erő ott él benned.
0: So start up to rise up now.
1: Tehát kezd el és emelkedj fel most.
0: And work it out.
1: És dolgozd ki.
0: We want strength of mind.
1: Az elme erejét szeretnénk megkapni.
0: Of the will.
1: Az erő, az akaratot.
0: Muscles like iron.
1: A mester olyan
0: muscles like az, iron.
1: Azt szeretnénk, ha az izmaink olyan erősek lennének, mint
0: and
1: a
0: nerves
1: vas,
0: like steel.
1: És az idegek pedig, mint az acél.
0: A handful of such people,
1: az ilyen ember,
0: they will change the world within no time.
1: Egyetlen pillanat alatt megváltoztatja a világot.
0: And I think this is, we have this power, we have this strength.
1: Azt gondolom, hogy nekünk megvan ez az erőnk.
0: And the world is searching this.
1: És a világnak szüksége van erre, keresi ezt.
0: So with our practice, we will radiance this beauty, this strength of the self.
1: A gyakorlás segítségével ki tudjuk sugározni a szépségét és az erejét az önvalónak.
0: And help all other people.
1: És segíteni tudunk a többi emberem.
0: Keep meditation and high ideals.
1: Tartsd meg a meditációt és a magasrendű gondolkozást.
0: Always face the devil, never show him your heels. Face the devil.
1: Mindig nézz szembe az ördöggel, és sose fordíts neki hátat.
0: That means inside, no?
1: Ez jelenti azt, hogy belülről.
0: What is not good in our thoughts or feelings, we should face that.
1: Ha valami nem jó a gondolatainkban, érzéseinkben, akkor azzal szembe kell néznünk.
0: Not to put it somewhere behind.
1: Nem valahova a szőnyeg alá söpörni.
0: And then we will be free.
1: És akkor szabadok leszünk.
0: We will dissolve it.
1: Akkor feloldjuk ezt.
0: With our mantra.
1: A mantránk révén.
0: And then we will become a man of infinite strength.
1: És akkor egy olyan ember leszünk, akinek a végtelen ereje van.
0: So play your game.
1: Tehát játszd a játékod.
0: Our life.
1: Az életjátékát.
0: Never take things too real.
1: Soha ne gondold a dolgokat túl valóságosnak.
0: Your own true nature.
1: Gondolj a saját valódi természetedre.
0: It must reveal.
1: És azzal uralni tudod.
0: So this what is happening outside, it is not the reality.
1: Tehát az, ami kívül történik, az nem a valóság.
0: Let there be always flowing.
1: Hadd legyen mindig áramlás.
0: The flowing of stream of consciousness.
1: Ez a tudat folyója, tudat áramlása.
0: And there we are strong.
1: És akkor erősek leszünk.
0: And to come there.
1: És ahhoz, hogy eljussunk ide.
0: Without fire, you will never get higher.
1: Tűz nélkül soha nem emelkedhetsz magasabbra.
0: We have to face it inside.
1: Ezt belül kell feléleszteni.
0: That means I look what is wrong, what is not good, what is disturbing me.
1: Ez azt jelenti, hogy megkeresem azt, ami nem jó, ami zavar engem.
0: And with my mantra, my concentration, I will dissolve.
1: És a mantrámmal és a koncentrációval fel fogom oldani.
0: And then I will be free.
1: És akkor szabad leszek.
0: Keep this fire burning.
1: Tartsd életben ezt a tüzet.
0: And then we will reach the goal within no time.
1: És akkor egy pillanat alatt elérjük a célt.
2: Dipnalim Bhagavan ki jai. Sisi Vishwanath Parama Swami Vasvanji Gurudev ki jai.

0: Bhajan.
1: Next bhajan will be Hamehe Kama Satsangase.
0: Hamehe Kama Satsangase.
1: I love the satsang.
0: Szeretem a satsangot.
1: Doesn't matter what other people will say.
0: Mindegy, hogy mások mit mondanak.
1: What they want.
0: Hogy ők mit szeretnének.
1: Even father, mother, brother and sister.
0: Még apám, anyám, bátyám és a húgom.
1: I will let everything to the others.
0: Minden gondomat másokra hagyom.
1: Also my possession.
0: A pozíciómat is.
1: I will let me meditate on the highest.
0: Hadd meditáljak a legfelsőbben.
1: And when all will dissolve in the meditation.
0: És hogyha mind fel fog oldulni a meditációban.
1: Let it is dissolve.
0: Hadd oldódjon fel.
1: I was searching shelter at my Gurudev.
0: Menedékemet kerestem Gurudev lábánál.
1: And he broke this.
0: És ő eltörte.
1: What is English?
0: A bilincset. Chains.
1: These chains of birth and death.
0: A születés és halál láncait.
1: If the others still want to follow their karma.
0: A többiek követni fogják a karmáikat.
1: So let them go.
0: Menjenek.
1: My longing is to praise the glory of my Gurudev.
0: Az én vágyakozásom az, hogy Gurudeva dicsőségét énekeljem.
1: To sing about the glory of my Gurudev.
0: Hogy Gurudevámról énekeljek.
1: And when this worldly attachment is breaking.
0: És hogyha a világhoz való kötődés elszakad.
1: So let it break.
0: Hadd legyen.
1: I will repeat the mantra soham.
0: Ismételni fogom a soham mantrát.
1: With this mantra, I will realize self-realization.
0: Ezzel a mantrával elérem az önmegvalósítást.
1: And all burden of sins will fall down.
0: És a minden bűn köteléke lehull.
1: Let it fall down.
0: Hadd hulljon.
1: Sridev Puriji, my master.
0: Az én mesterem Sridev Puriji.
1: He is blessed for all times.
0: Mind örökre megáldott.
1: Brilliant is his light.
0: Az ő fénye szikrázó.
1: Mahaprabhuji says.
0: Mahaprabhuji azt mondja.
1: My master, I am at your lotus feet.
0: Mesterem, a lótusz lábaidnál vagyok.
1: And when it will unite.
0: És hogyha egység lesz.
1: So let it be.
0: Legyen egység.

0: Bhajan.
1: Next Bhajan, Itnatu Karana Guruji.
0: Itanato Karana Guruji.
1: Please give me your darshan.
0: Kérlek, jelenj meg előttem.
1: That I can see you.
0: Hadd láthassalak.
1: I'm caught in this net of ignorance.
0: Beleestem a tudatlanság hálójába.
1: End of doubts.
0: És a kételyek hálójába.
1: Please quickly come, my Lord, and save me.
0: Kérlek, gyere Uram gyorsan és ments meg engem.
1: To see you, to have your darshan is so holy.
0: Ha láthatlak téged, az olyan szent.
1: That it liberates from all sins.
0: Ami felszabadít minden bűnömtől.
1: My heart should be the place of it should be your palace.
0: A szívem hadd legyen a te palotád.
1: My heart is longing for this.
0: A szívem vágyik erre.
1: Please come quickly and give me your darshan.
0: Kérlek, gyere és hadd láthassalak.
1: Through the nectar of your words.
0: A szavaid nektárja.
1: We can see the form of the highest.
0: Révén feltárul a legfelsőbb formája.
1: Your words will calm down and purify all sorrows.
0: Szavaid megnyugtatnak és megtisztítanak minden szenvedéstől, bánattól.
1: Please come quickly.
0: Kérlek, gyere gyorsan.
1: Give me your darshan.
0: Hadd láthassalak.
1: When I will touch your lotus feet.
0: Ha megérinthetem lótusz lábadat.
1: All sorrows will be rooted out by the roots.
0: Minden bánatom gyökerestül eltávozik.
1: When I touch your feet, I can recognize my atma.
0: Ha megérinthetem lábadat, felismerem az önvalót.
1: Please give me your darshan.
0: Kérlek, gyere gyorsan, hadd lássalak.
1: To repeat your holy name is so uplifting.
0: Ha szent nevedet ismétlem, az felemel engem.
1: This is the essence of all meditations.
0: Ez minden meditáció lényege.
1: The world cannot offer this.
0: A világ nem tudja ezt megzavarni.
1: Swamiji said to this, the world is boring.
0: Swamiji azt mondja erre, hogy a világ unalmas.
1: Please come quickly and give me your darshan.
0: Kérlek, gyere és add darshanodat, hadd lássalak.
1: All the glory for the masters. We are singing.
0: A mesterek dicsőségét énekeljük.
1: When we

0: are doing this,
1: miközben ezt tesszük,
0: we will not have to come back into this world of ignorance.
1: Nem kell többé visszatérnünk a tudatlanság világába.
0: Ajahn Ramji was getting liberation in this way.
1: Ajahn Ramji ilyen módon érte el a felszabadulást.
0: Please come and give me your darshan.
1: Kérlek, gyere, hadd láthassalak.

0: Our next bhajan will be Guru Charanome Arasatatirathahe.
1: A következő bhajan címe Guru Charanome Arasatatirathahe.
0: The aim of all pilgrimage is where the guru is living.
1: Minden zarándoklat célja az a hely, ahol Gurudev él.
0: Like this, it is written in the Vedas.
1: Ezt írják a Védák.
0: At his feet, there are the true disciples.
1: Hozzá mennek az igazi tanítványok.
0: And there we can bath in the river of wisdom.
1: Ott a bölcsesség folyójában fürödhetünk.
0: In the Ganga of wisdom.
1: A bölcsesség Gangeszében.
0: Also there, those will go who reach these highest experiences.
1: Akik megélik ezt a legmagasabb tapasztalást, azok mennek oda.
0: And they will teach this difference between the reality and illusion.
1: És tanítani fogják a különbséget a valóság és az illúzió között.
0: Sometimes it seems that we are near to that.
1: Néha úgy tűnik, mintha közel lennénk ehhez.
0: When we met our Gurudev and somehow we started to understand.
1: Amikor találkozunk a mesterünkkel és valahogy elkezdjük megérteni.
0: In our soul, in our inner being is so much joy.
1: A belső lényünkben és a lelkünkben annyi öröm van.
0: And then during this way, somehow, sometimes we don't know how to go on.
1: És akkor ezen néha nem tudjuk, hogy hogyan haladjunk tovább.
0: And also maybe we don't know why.
1: És nem tudjuk miért.
0: For what?
1: Mi célból?
0: Because also the world is not so bad.
1: Mert hát a világ sem annyira rossz.
0: But something brought us to our Gurudev.
1: De valami elvisz minket Gurudevához.
0: We found him.
1: Megkeressük.
0: Or better, he found us.
1: Még jobb, ha ő keres meg bennünket.
0: Because I think we are already on this way since lives.
1: Mert azt gondolom, hogy minnyáján több életen át követtük már ezt az utat.
0: And to come there.
1: És eljutni oda.
0: Is immense of happiness, joy, bliss.
1: Ez mérhetetlenül nagy örömet és boldogságot jelent.
0: We are not able in the moment to experience that.
1: Abban a pillanatban nem is tudjuk kifejezni ezt.
0: But when we are near to Gurudev,
1: de amikor Gurudeva mellett vagyunk,
0: we feel something.
1: Érzünk valamit.
0: His prana.
1: A pránáját.
0: His radiance.
1: A kisugárzását.
0: And that is nourishing us.
1: Ami táplál bennünket.
0: But that should not be all. That is not enough.
1: De ez nem elég.
0: He is coming to us.
1: Eljön hozzánk.
0: To bring us there too. To bring us there. That we can reach this aim.
1: És megmutatja nekünk, hogy hogyan érhetjük el ezt a célt.
0: Not only to be in his presence and take something from him.
1: Nem csak úgy, amikor a jelenlétében vagyunk és valamit kapunk tőle.
0: But he is coming to liberate us.
1: Hanem eljön, hogy felszabadítson bennünket.
0: So, of course, this must be the longing in our self.
1: Ennek egy vágyakozásnak kell lenni a lelkünkben.
0: And for that it is always good to read Swamiji's books again and again.
1: És ezért mindig jó Swamiji könyveit újra és újra elolvasni.
0: His hidden power in humans.
1: Az emberben rejlő erőkről.
0: There is standing inside written what is going on in me.
1: Abban le van írva, hogy mi az, ami bennünk zajlik.
0: About the human qualities.
1: Az emberi minőségekről.
0: This both sides.
1: Mind a két oldalról.
0: The good and the not so good.
1: A rossz és a nem olyan rossz minőségeket is.
0: And also how we can change.
1: És az is le van írva, hogy hogyan tudjuk megváltoztatni.
0: All is written there.
1: Minden ott van.
0: So when I face some problems in me,
1: amikor valamilyen problémával szembesülök önmagamban,
0: I can look into that book.
1: Megnézhetem a könyvben.
0: And there is standing the side maybe which I am suffering now.
1: És ott megtalálom, ott áll az, az, ami miatt szenvedek.
0: And how I can change.
1: És hogy hogyan változtathatom meg.
0: We are always getting now blessing from this guy.
1: Most ismét áldást kapunk
0: you
1: az égből.
0: You see, there is rain coming. It's blessing.
1: Látjátok, elkezdett esni az eső, ami az égből jövő áldás.
0: Our mind is filled with happiness and joy and peace.
1: Az elménk boldogsággal, örömmel és békével telve van.
0: When you will be with your Gurudev and you will follow his words.
1: Amikor Gurudevával vagy és követed a szavait.
0: We will be one with ourselves.
1: Akkor egyé válunk önmagunkkal.
0: Then we are free from this circle of birth and death.
1: És akkor szabadok vagyunk a születés és halál körforgásától.
0: And united with the highest self, with God.
1: És egyesülünk a legfelsőbb önvalóval, Istennel.
0: That we started.
1: Ezt elkezdtük.
0: When we became disciples.
1: Amikor tanítványok lettünk.
0: And there was in us this wish, very strong.
1: És akkor ez a vágy bennünk nagyon erős volt.
0: Yes, we want to reach that.
1: Igen, el akarjuk érni ezt.
0: And now we will do step by step.
1: És most pedig lépésről lépésre megvalósítjuk.
0: When our mind has accepted the guru,
1: amikor az elménk elfogadja a gurut,
0: you will never praise another one.
1: Soha nem fogsz más valakihoz kezd imádkozni.
0: Because he is the form of God.
1: Mert ő Isten formája.
0: So the real pilgrimage place is where the guru is living.
1: Tehát az zarándoklat valódi célpontja az a hely, ahol a guru él.

0: And what should be also clear to us,
1: és az, aminek szintén világosnak kell lenni számunkra.
0: All what we free in ourselves.
1: Ahogyan fel tudjuk magunkat szabadítani.
0: From what we get rid of.
1: Hogy mitől kell magunkat felszabadítani.
0: Brings us nearer to ourselves.
1: Az közelebb visz az önvalónkhoz.
0: And ourself is full of bliss.
1: És az önvalónk telve van üdvvel.
0: Eternal happiness.
1: Végtelen boldogsággal.
0: Joy.
1: Örömmel.
0: Love.
1: Szeretettel.
0: Unconditional love.
1: Feltétel nélküli szeretettel.
0: Wisdom.
1: Bölcsességgel.
0: This is our true nature.
1: Ez a valódi természetünk.
0: And everything what we are liberating from us, these problems.
1: És azok a problémák, amelyektől megszabadulunk.
0: It's like a shadow which will dissolve.
1: Azok csak árnyak, amelyek el fognak oszlani.
0: And it's bringing nearer us to ourselves.
1: És ez közelebb visz bennünket az önvalónkhoz.
0: Then that means also in each moment I am better conscious. I'm more conscious.
1: Ez azt jelenti, hogy minden pillanatban egyre nő a tudatosságom.
0: Everything what I dissolve, then I understand better.
1: Minden, amit feloldok, azt utána jobban értem.
0: Like cleaning a dirty glass.
1: Mint ahogy egy piszkos üveget tisztítunk.
0: I can better look through.
1: Jobban fogok rajta keresztül kilátni.
0: Like that it is.
1: Így van ez.
0: Next bhajan is Sabakucha Devadatta, Deep Dayal.
1: A következő bhajan Sabakucha Devadatta, Deep Dayal.
0: And also when we are purifying ourselves, we are more in love to our guru lineage.
1: És miközben tisztítjuk magunkat, egyre jobban szeretjük a mesterláncolatunkat.
0: And here Paramahamsa Swami Matavananji is praising his master Sri Mahaprabhuji.
1: Ebben a bhajanban Paramahamsa Swami Matavananji dicsőíti mesterét Sri Mahaprabhujit.
0: And we know that Mahaprabhuji is this eternal light.
1: Tudjuk, hogy Sri Mahaprabhuji ez az örök fény.
0: The light in the universe.
1: A világegyetem világossága.
0: And impossible things he can make possible.
1: És ő képes a lehetetlen dolgokat lehetségessé tenni.
0: When we are praying to Mahaprabhuji, he will take our karmas away.
1: Ha Mahaprabhujihoz imádkozunk, akkor el fogja távolítani a karmáinkat.
0: And he will give us wisdom.
1: Bölcsességet fog adni nekünk.
0: All that what we need.
1: Mindent, amire szükségünk van.
0: He will give us this light of the Atma.
1: Megadja nekünk az Atma fényét.
0: And in the meditation he will show us what we can reach with the practice of yoga.
1: És a meditációban megvilágítja előttünk, hogy mi az, amit a joga gyakorlással elérhetünk.
0: We will also get worldly success.
1: A világban is sikeresek leszünk.
0: Because nobody in his shelter has to be hungry.
1: Mert aki az ő védelme alatt áll, az a közül senki sem lesz éhes.
0: When we are really honestly from our heart are believing in him,
1: amikor valóban őszintén a szívünkből hiszünk benne,
0: he can make us the king
1: akkor,
0: of all.
1: Akkor a mindenség királyává tehet minket.
0: But it must be honestly.
1: De ennek őszintének kell lenni.
0: And he will also help us that we are in the beauty of mind and words, thoughts and words.
1: És segíteni fog bennünket abban, hogy az elme, a gondolatok és a szavak gyönyörűségét megértsük.
0: He will take away all sorrows.
1: Minden bánatunkat eltávolítja.
0: And through his mercy we will reach the aim.
1: Kegyelme révén elérjük a célt.
0: And maybe there are problems.
1: Lehetnek problémák.
0: But that makes us stronger.
1: De ez csak erősebbé tesz bennünket.
0: He will give us mental strength.
1: az elmereit adja nekünk.
0: And lead us to success.
1: És a sikerhez vezet bennünket.
0: All what we will do in his name,
1: minden, amit a nevében teszünk,
0: will be successful.
1: Sikeres lesz.
0: He is protector.
1: Ő a védelmező.
0: And as we know, all the saints, the holy persons, they are without any selfish need.
1: És tudjuk, hogy minden szent olyan, hogy nincsenek önző szükséglete, önző vágyai.
0: And the direct way to him is true love.
1: És a közvetlen út feléje az igazi szeretet.
0: And Holy Guruji said, I'm the happiest one, because Mahaprabhuji is protecting me.
1: Holy Guruji azt mondja, én vagyok a legboldogabb, mivel Mahaprabhuji védelmez engem.
0: And our practice will be successful with our devotion.
1: És az odaadásunk révén a gyakorlásunk sikeres lesz.
0: Szabakucs Devadatta.

0: Next bhajan will be Sri Kakabatisi.
1: A következő bhajan a Sri Kakabatisi.
0: It is Hari Guruji was writing, and with letters of alphabet, bringing understanding for the meaning of that letter, the word.
1: Ezt a bhajant Holy Guruji írta, és ebben az ABC betűinek jelentését magyarázza meg.
0: And it is of course going to our respected merciful Lord of Light, to Mahaprabhuji.
1: A bhajan a kegyelmes Sri Mahaprabhujihoz szól.
0: And Holy Guruji says with folded hands, remember the Lord with every breath.
1: Holy Guruji azt mondja, hogy teljes intenzitással emlékezz Istenre minden lélegzetvétel alkalmával.
0: And all glory to the Gurudev.
1: És minden dicsőség szálljon Gurudevára.
0: Please deliver me your knowledge.
1: Kérlek, add át nekem a tudásodat.
0: To the Gurudev, even Brahma, Vishnu and Mahesh are serving.
1: Még Brahma, Vishnu és Mahesh is Gurudevát szolgálja.
0: To repeat your name, to remember it will bring all prosperity.
1: A neved ismétlése, az emlékezés minden jót elhoz.
0: All will be happy.
1: Mindenki boldog lesz.
0: You are the Supreme God.
1: Te vagy a legfelsőbb Isten.
0: Please give me the chance to serve your lotus feet.
1: Kérlek, add meg az esélyt, hogy szolgálhassam a lótusz lábaid.
0: With the meditation upon you, we will be liberated.
1: Ha rajtad meditálunk, akkor felszabadítasz bennünket.
0: And then he is explaining, for example, K, the letter K, do honest work. Do not bring bitterness in your life.
1: És azután elkezdi magyarázni az egyes betűket, például a K betűt, annak a jelentését.
0: Honest work karma, ne? Ez karma.
1: Ez a karmával kapcsolatos.
0: G, don't be proud of yourself.
1: A G azzal kapcsolatos, hogy ne legyél büszke önmagadra.
0: Because one day you will also die.
1: Mert egyszer te is meghalsz.
0: J, this world is an unreal dream.
1: A J az a nem valóságos álom.
0: Why you are lost in this illusion?
1: Ez a világ egy illúzió, egy álom. Miért veszel el benne?
0: D, always live upon truth.
1: D, mindig gondolj az igazságra.
0: Don't be afraid.
1: Ne félj.
0: Live fearlessly.
1: Élj félelem nélkül.
0: N, the human body is supreme.
1: N, az emberi test a legfelsőbb.
0: You will recognize the Lord through this body only.
1: Mert csak ez a test az, amin keresztül Istent felismerheted.
0: B, renounce the wrong actions.
1: B azt jelenti, hogy tartózkodj a rossz tettektől.
0: This will open the doors of your fortune.
1: Ez fogja megnyitni a szerencsét kapuját.
0: V, why, yeah?
1: A why betű.
0: Forget worldly pleasures.
1: Felejtsd el a világi élvezeteket.
0: Only then you can meet God.
1: Csak akkor találkozhatsz Istennel.
0: H, do not lose your heart.
1: H, ne veszítsd el a szíved.
0: You will not get such chance again.
1: Nem fogod újra megkapni ezt a lehetőséget.
0: Knowledge is found at the Gurudev's doorstep.
1: A tudás Gurudeva küszöbénél található.
0: Improve your life with this.
1: Javítsd meg, tökéletesítsd az életedet ezzel.
0: The virtuous men understand and sing it. This bhajan.
1: A bátor ember megérti és énekli ezt a bhajant.
0: And those who regularly read this bhajan, they will be happy in everything.
1: És akik rendszeresen olvassák ezt a bhajant, azok boldogok lesznek.
0: Sri Hologuruji sings this true story.
1: Sri Hologuruji énekli ezt az igaz történetet.
0: And bows his head to all the saints.
1: És meghajtja a fejét minden szent előtt.

0: बोले सिद्ध नारायण भगवान की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंदजी भगवान की जय।
1: A következő bhajan címe Mana Ratanam.
2: O my mind, continuously repeat name of Gurudev.
1: O elmém, folyamatosan ismételd Gurudev nevét.
2: Use this possibility what you have in your human body.
1: Használd ki ezt az a lehetőséget, ami az emberi testben van.
2: All in the holy scriptures is written, take away all your fear, it will take away your fear, your doubts and your illusions.
1: Minden szentiratban azt írják, hogy ez el fogja venni az összes félelmedet, az összes kételyedet, az összes illúziót.
2: All pilgrimages, all places at the Guru feet's lotus feet, at the Gurudev's lotus feet.
1: Minden zarándokhely a Guru lótusz lábainál van.
2: Through his mercy we will be able to cross the Maya.
1: Az ő kegyelme révén kelhetjük át a Maya
2: utcáját. The boat for this is satsang.
1: A hajó pedig a satsang.
2: To be with people together talking about truth.
1: Együtt lenni másokkal és az igazságról beszélni.
2: Again we are getting blessing.
1: Ismét áldást kapunk eső formájában.
2: All his words are always from with deep meaning.
1: Szavai mindig mély jelentéssel bírnak.
2: Through the grace of Gurudev we can recognize the Atma.
1: A guru áldása révén felismerhetjük az önvalót.
2: Lala Nanji recognized the highest self, the Brahman, in his guru's form.
1: Lala Nanji felismerte a legfelsőbb lelket, Brahmant, a Gurudeva alakjában.
2: He is singing the glory of Mahaprabhu Deep.
1: Mahaprabhu Deep dicsőségét énekli.
3: Siddhiptanem Bhagavan ki jai. Sisivishangundashvaparamaswami mahasvananji gurudeva ki jai.

0: inkarnálódott.
1: He is the benevolent for the whole world, the ocean of lack of dignities.
0: Sok szent élt itt, sok nagy kiválóság.
1: Politicians, other leaders.
0: Politikusok és más vezetők.
1: They have lived and worked in this country, in Bharat.
0: Éltek és dolgoztak ebben az országban, Bharat, Indiában.
1: The Himalaya is the head of India.
0: A Himalája, India feje.
1: The place for eternal snow, always snow. Like a crown, like a golden crown.
0: A Himalája csúcsain csillogó hó olyan, mint egy arany korona India fején.
1: Ganga and Yamuna, these holy rivers, are washing the feet of India.
0: India lábát a szent folyók, a Ganga és a Yamuna mossák.
1: Compared with the sky, with Indra and Brahmaloka, the glory of India is higher, is bigger.
0: A Brahmalókánál is nagyobb India dicsősége.
1: All gods honoring the land of India.
0: Minden Isten India földjét dicsőíti.
1: Beauty of this land.
0: Ennek a földnek a szépségét.
1: This beauty is bigger than the oceans.
0: A szépsége nagyobb, mint az óceán.
1: Jadan is the temple, the gate to God, from God to this world.
0: Jadan
1: is the temple.
0: Jadan a templom.
1: The gate.
0: Ami a kapu.
1: From God to this world.
0: Istentől ebbe a világba.
1: Mahaprabhuji is the spiritual light of India.
0: Mahaprabhuji India spirituális fénye.
1: My thousands pranams to this country, India.
0: Ezerszer köszönetem Indiának.
2: Siddhip Narayan Bhagavan Ki Jai. Sri Vishwanatha Paramaswami Swami Guru Deva Ki Jai.

0: today the time was going very quickly. Time was running.
1: Ma az idő csak úgy szaladt.
0: And we will chant again Juga Juga Jivo Maheshwarananda Ji.
1: Ismét elénekeljük a Bhajan Juga Juga Jivo Maheshwarananda Ji.
0: To praise our Guru Dev.
1: Hogy köszöntsük a mesterünket.
0: That he could find us.
1: Hogy megtalálhatott bennünket.
0: And leading us and protecting us.
1: Hogy velünk él és vezet minket és védelmez minket.
0: Since so many years.
1: Annyi éven át, annyi év óta.
0: We are thankful.
1: Hálásak vagyunk.
0: Out of the depth of our heart.
1: Szívünk legmélyebb részéből.
0: Juga Juga Jivo Maheshwarananda.
2: Sriptani Bhagavan Ki Jai. Sisi Vishwakunda Shaparama Swami Mahashwanji Gurudeva Ki Jai. Juga

0: pranayam leads a practitioner towards the ocean of the peace.
1: A pranayam a gyakorlót a béke óceánjához vezeti.
0: Like on the bottom of the ocean is very calm.
1: Mint ahogy az óceán fenekén, mélyén nagyon nagy
0: nyugalom van. Waves are only on the surface.
1: Hullámok csak a felszínen vannak.
0: Similarly, the vrittis of the yogi.
1: Ugyanígy a jogi vrittiei.
0: During the pranayam.
1: Pranayama során.
0: It realizes the very deep peace.
1: Nagyon mély békét tapasztal meg.
0: After that, then comes dharana, the concentration.
1: Ezután következik a dharana, a koncentráció.
0: So pranayam leads us to the peace of the mind.
1: Tehát a pranayam az elme békéjéhez vezet minket.
0: And that means brings to the dharana the concentration.
1: Azaz elvisz minket a dharanáig, a koncentrációig.
0: Concentration means here that you are aware, completely aware of the one thing about which you are thinking or what you would like to achieve, mastery, do, etc.
1: A koncentráció itt azt jelenti, hogy tökéletesen tudatában vagy annak az egy dolognak, amivel foglalkozni akarsz, amire gondolni akarsz, amit el akarsz érni, vagy amit csinálni akarsz.
0: After the pranayam, the concentration begins or becomes like a very peaceful flame of the dipak or the candle flame.
1: A pranayama után a koncentráció olyan békéssé válik, mint egy mécses vagy egy dipak lángja vagy egy gyertyaláng.
0: When the flame is not moving.
1: Amikor a láng nem is mozog.
0: The flame is very peaceful and straight.
1: A láng nagyon békés, nyugodt, egyenes.
0: Like that is the concentration of the practitioner of the pranayam if he or she is doing proper step by step like according to the the system yoga in daily life.
1: A pranayama gyakorlójának a koncentrációja is ilyen békés, amennyiben szisztematikusan és lépésről lépésre gyakorolja a pranayamot, ahogy a mi jóga mindennapi életben rendszerünkben le van írva.
0: That time when the proper concentration is there.
1: Akkor, amikor már megvan a megfelelő koncentráció,
0: then comes the dhyana.
1: Következik a dhyana.
0: Dhyana have many meanings.
1: A dhyánának sok jelentése van.
0: But

0: Everything elmúlik, gyönyörű hajnalt és napfelkeltét látunk
1: magunkban. But you can't gaze long.
0: De ezt nem lehet túl sokáig nézni.
1: Or some good food.
0: Vagy egy finom étel.
1: Or walking in good forest.
0: Vagy egy szép erdőben sétálni.
1: Or swimming in good clean water.
0: Vagy egy jó tiszta vízben úszni.
1: Likewise, there are many things which makes us temporarily happy.
0: Sok minden más is van, ami egy időre boldoggá tesz bennünk.
1: That's not long lasting.
0: De ez nem tart sokáig.
1: But the sleep comes.
0: De amikor jön az alvás.
1: And that gives you the joy of the joy.
0: Az az öröm örömét adja.
1: Nothing is more pleasant than deep sleep.
0: Semmi sem kellemesebb annál, mint a mély alvás.
1: Where this jiva, the soul, the jivatma,
0: ahol ez a jiva, ez a lélek, a jivatma,
1: a perfect peace,
0: tökéletes békére lel.
1: And jiva enjoys.
0: És ez a jiva élvezi azt.
1: Jiva feels very calm.
0: Nagyon nyugodtnak érzi magát.
1: Of the sleep.
0: Az álom nyugalmát érzi.
1: Sleep is very important.
0: Az alvás nagyon fontos.
1: Sleep is, now you can compare with your modern instruments.
0: Az alvást összehasonlíthatod a modern berendezésekkel.
1: So called, let's say, telephone.
0: Mondjuk a telefonnal.
1: Updating.
0: Amely updateli magát.
1: You know.
0: Tudjátok.
1: So, you are updating.
0: Tehát te is updateled magad.
1: So similarly, in the deep sleep.
0: Ugyanígy a mély alvásban.
1: All the brain centers.
0: Minden agyközpont.
1: They are checked.
0: Le van ellenőrizve.
1: Updated.
0: Updatelve.
1: Relaxed.
0: Ellazul.
1: And free of the tension.
0: És megszabadul a feszültségtől.
1: In a deep sleep.
0: A mély álomban.
1: You are free of the tensions.
0: Megszabadulsz a feszültségektől.
1: But in the meditation.
0: De a meditációban.
1: Is more than that.
0: Még ennél több is van.
1: So that is called everyday samadhi, nitya samadhi.
0: Ez a mindennapos samadhi, a nitya samadhi.
1: But it doesn't come in 10 minutes pranayama.
0: De ez nem következik be 10 perces
1: It doesn't után. Come in 15 minutes concentration.
0: Nem jön 15 perc koncentráció
1: It
0: után.
1: Doesn't come in 20 minutes longing to have samadhi.
0: Nem jön azután, hogy 20 percig vágyódsz a samadhi után.
1: It will not come.
0: Az úgy nem jön el.
1: Even you do to 5 hours.
0: Még ha 5 órán át csinálod, akkor
1: Don't
0: sem.
1: Wait for it.
0: Ne várj rá.
1: Don't expect.
0: Ne várd el.
1: Just be.
0: Csak légy ott.
1: And that automatically these techniques will put you into the samadhi.
0: És automatikusan ezek a technikák elvisznek téged a samadhiba.
1: Where the jivatma is bathing in the divine holy river Ganga.
0: Amikor a jivatma az isteni szent Ganga folyóban fürdik.
1: It is merging into Devprayag with Alaknanda and Bhagirathi.
0: Devprayagnál összeolvad, összefolyik Alaknandával és Bhagirathival.
1: Nagini river.
0: Nagini folyóval.
1: You know, it's something beautiful when from high mountains, from the rocks, the waterfall is there.
0: Az valami gyönyörű, tudjátok, amikor a magas hegyekről, a sziklákról, a vízesés aláhull.
1: There's a waterfall from the clouds.
0: Van egy vízesés a felhőkből.
1: Rain.
0: Az eső.
1: From very high.
0: Nagyon magasról.
1: It never comes waterfall from the earth.
0: A földről sosem jön vízesés.
1: Always come from up to down.
0: Mindig föntről jön lefele.
1: And on the peak of the mountain,
0: where
1: is coming so much water?
0: A hegycsúcsról hogyan jön annyi víz?
1: And how pure, how clean.
0: És mennyire tiszta.
1: So it comes from up to down.
0: Tehát föntről jön lefele.
1: And that waterfall which fall on the down, it doesn't come again up.
0: És az a víz, ami egyszer már aláhullott, az még egyszer nem fog fölmenni.
1: And this waterfall is for our eyes a joy.
0: És ez a vízesés a szemünk számára öröm
1: jelent. For our body is beautiful.
0: testünknek is örömet
1: and
0: szerez.
1: Drink that water.
0: It's gyönyörű.
1: Beautiful.
0: És meginni azt a vizet csodálatos.
1: Clean, pure.
0: Tiszta víz.
1: There are the minerals.
0: Vannak benne ásványok.
1: Because it is watching, going through the rocks.
0: Mert a sziklákon szűrődik át.
1: So it is said.
0: Azt mondják.
1: That waterfall means the wisdom.
0: Az a vízesés a bölcsesség.
1: The knowledge.
0: A tudás.
1: The blessing.
0: Az áldás.
1: The grace.
0: A kegyelem.
1: Of the master.
0: A mester kegyelme áldása.
1: To the disciples.
0: Amelyet a tanítványnak ad át.
1: So, always the knowledge comes from up.
0: Tehát a tudás mindig föntről jön.
1: And who is down, they receive.
0: Aki alul van, az pedig megkapja.
1: If you sit up,
0: ha te ülsz fölülre,
1: and master is down,
0: a mester pedig alul van,
1: you will be dried up.
0: Akkor ki fog száradni.
1: Nothing.
0: Semmit se lesz.
1: So that's why,
0: ezért,
1: Upanishad, sit near,
0: ülj közel,
1: in the feet of the master,
0: a mester lábához,
1: and drink the nectar of the wisdom, the words of Gurudev, Guru Vakya.
0: És idd Gurudev a szavainak, a Guru Vakyának a nektárját.
1: If there's a kusanga,
0: ha kusanga van,
1: then that the water is mixed down.
0: Akkor a víz mással keveredik.
1: Impurities, bacteria.
0: Tisztátalannal, baktériumokkal.
1: That can manipulate your brain.
0: És az manipulálhatja.
1: That can make you ill.
0: Agyadat megbetegíthet.
1: That can lead you to the hospital.
0: Azáltal kórházba juthatsz.
1: And thanks to God, nowadays we have a hospital.
0: Hála Istennek, hogy manapság vannak kórházak.
1: Both place, hospital and the grave, very close.
0: A kórház és a temető közel van egymáshoz.
1: So, a hospital is again treatment.
0: A kórházban kezelést kapunk.
1: And so this hospital is again the satsang.
0: És ez a kórház pedig nem más megint, mint a satsang.
1: All the vrittis again purify.
0: Minden vritti újra megtisztul.
1: Only one thing.
0: Csak egy dolog.
1: That you think pure.
0: Hogy tisztán gondolkozz.
1: You digest all.
0: És emész meg minden.
1: Give your body work.
0: Adj a testednek munkát.
1: Pranayam.
0: Pranayam.
1: And so the rishis enjoys the pranayama.
0: Tehát a rishik élvezik a pranayamot.
1: And you never knows when through the pranayam your prana goes to the brahmarendra.
0: És sosem tudhatod, hogy pranayama közben a pránád mikor halad át a brahmarendrán.
1: And brahmarendra is our sahasrara chakra.
0: A brahmarendra pedig a sahasrara
1: chakra. That time jivatma is perfect in joy.
0: Akkor a jivatma tökéletes
1: ananda
0: örömben
1: brahmananda
0: van.
1: Ah.

0: So, the pranayam purifies our body.
1: Tehát a pranayam megtisztítja a testünket.
0: It purifies entire physical body.
1: Megtisztítja az egész fizikai testet.
0: The blood, the vessels.
1: A vért, a véredényeket.
0: The lungs, the
1: tüdőt, légzőrendszer.
0: Through and through. It is the best service to this body.
1: Áttisztít minden. Ez a legjobb szolgálat a testünknek.
0: Like you bring your car to the service station.
1: Mint amikor elviszük az autónkat szervizbe.
0: Then this pranayam which supplies enough and best oxygen towards the brain.
1: És ez a pranayam a legjobb minőségű oxigént szállít
0: az develops concentration.
1: Számára is, és fejleszti a koncentrációt.
0: It develops the happiness in the heart.
1: Növeli az boldogságot a
0: the
1: szívben.
0: Joy in the heart.
1: Az örömöt a szívben.
0: The peace in the heart.
1: A békét a szívben.
0: The pleasant feelings in the heart.
1: A kellemes érzéseket a
0: szívben. And it is oneness.
1: És egység.
0: That time this jiva is proceeding towards the highest level.
1: És ekkor a jiva tovább halad a legmagasabb szint felé.
0: So every day when you experience the samadhi,
1: tehát minden nap, ha átéled a samadhit,
0: you see the light,
1: akkor látod a fényt.
0: You have feeling of achieving something.
1: Úgy érzed, hogy elérsz valamit.
0: Day by day.
1: Napról napra.
0: Day by day.
1: Napról napra.
0: You are developing.
1: Fejlődsz.
0: Towards the highest consciousness.
1: A legmagasabb rendű tudat.
0: And there is one thing. The dhara, the waterfall.
1: És aztán van ott valami.
0: Which is connecting with the nectar.
1: A vízesés, amely a nektárhoz kapcsolódik.
0: And that means the mantra.
1: It is the mantra. A mantra, ez a mantrát jelenti.
0: So, if you stop the mantra,
1: ha abba hagyod a mantrát,
0: the waterfall is finished.
1: Akkor véget ér a vízeség.
0: You see only dry rock.
1: Csak a száraz szikla marad.
0: You can't get anything.
1: Abból nem kaphatsz semmit.
0: So mantra which will lead us to the samadhi.
1: És a mantra, amely elvezet minket a samadhihoz.
0: And it will lead us back to the normal life.
1: És visszavezet minket a normál életbe.
0: So this is called the sabij samadhi.
1: Ez a sabija samadhi.
0: Sabij samadhi and nirbij samadhi.
1: Sabija samadhi és nirbija samadhi.
0: Sabij samadhi means still we have this vritti and we know where I am, who am I.
1: Sabija samadhi azt jelenti, hogy még megvan az a vritti, hogy tudom, hogy itt vagyok és ki vagyok én.
0: Because we are still alive.
1: Mivel még életben vagyunk.
0: And of course we would like to be alive.
1: És persze életben is szeretnénk maradni.
0: We don't want to die.
1: Nem akarunk meghalni.
0: And our great rishis.
1: A nagy rishik.
0: Ages and ages they are still living.
1: Korszakokon és korszakokon át még mindig élnek.
0: Though their body is completely purified.
1: Bár a testük tökéletesen megvan
0: tisztítva. It is transparent.
1: Áttetsző.
0: The whole body is transparent.
1: Az egész testük áttetsző.
0: So, that is pranayam.
1: Az a pranayam.
0: Meditation.
1: A meditáció.
0: Asanas is just warming our body.
1: Az asana csak fölmelegíti a testünket.
0: And giving good massage to the body.
1: És megfelelő masszázsban részesíti
0: a testet. That you can sit long peacefully.
1: Hogy képesek legyünk sokáig békésen ülni.
0: Of course, our body is very, very important.
1: Persze, a testünk az nagyon fontos.
0: Without body, nothing we will achieve.
1: Test nélkül semmit sem érhetnénk el.
0: Without body, we are nothing.
1: Test nélkül nem vagyunk semmik.
0: That's why God brought us into this body.
1: Ezért hozott minket Isten ebbe a testbe.
0: Where five tattvas.
1: Ahol az öt tattva,
0: five elements,
1: az öt elem,
0: space, air,
1: A tér, a levegő,
0: fire,
1: a tűz,
0: water,
1: a víz,
0: and earth,
1: és a föld.
0: All connecting into our body.
1: Mind kapcsolódik a testünkhöz.
0: And all these five elements.
1: Mindez az öt elem.
0: Gives us comfort.
1: Kényelemben részesít minket.
0: Balance.
1: Egyensúlyt ad.
0: So the jivatma feels one with the divine atma.
1: Hogy a jivatma egynek érezheti magát.
0: That time you can feel and realize the Gurudev, what is the Guru Kripa and what is Guru Tatma.
1: Az isteni atmával, és akkor érezheted, hogy ki Gurudev, mi a Guru Tatva, és mi a Guru Kripa.
0: Only those who have Guru.
1: Csak azok, akiknek van gurujuk.
0: And who realize their Guru.
1: És fölismerik gurujukat.
0: The devotion to the Guru.
1: Odaadással vannak a guru iránt.
0: Confidence to the guru.
1: Bizalommal vannak iránta.
0: This who is leading you 24 hours.
1: Aki vezet téged 24 órán keresztül.
0: And when you see the Gurudev.
1: És amikor látod Gurudevát.
0: Your jivatma is singing.
1: A jivatmád dalol.
0: Is blossoming.
1: Kivirágzik.
0: Is happy.
1: Boldog.
0: Glorious.
1: Dicsőség.
0: All fears is gone.
1: Minden félelem

0: So when you sing this,
1: amikor látod ezt,
0: that time all vritti is gone.
1: Akkor minden vritti eltűnt.
0: That time all

0: thoughts gone.
1: Minden gondolat elmúlt.
0: You are in that atma.
1: Az átmában vagy, abban az
0: so,
1: átmában.
0: Atma is param atma.
1: Tehát az átma param atma.
0: And that param atma is atma of every charachar, means in every entity.
1: És az az átma, az a paramátma minden charachárban, minden élőlényben.
0: And realize this.
1: Ezt fölismerni.
0: Is the samadhi.
1: A samadhi.
0: Realize this is a liberation.
1: Ennek felismerése a felszabadulás.
0: Realize this is atmagyana.
1: Ennek felismerése az átmagyana.
0: Realize this is the brahmagyana.
1: Ezt felismerni a brahmagyana.
0: So, pranayam.
1: Tehát pranayam.
0: That kind of pranayam.
1: Az a fajta pranayam.
0: You should go through this whole course of the pranayam.
1: A pranayama egész kurzusán végig kell haladnod.
0: According to our yoga and daily life.
1: A mi yoga mindennapi életben rendszerünk szerint.
0: So, then you follow. You see, there's a cat follows their babies, three kids outside.
1: Látjátok, ott az a macska is követi a három kölykét.
0: A beautiful one, cat and running behind her little
1: gyönyörű,
0: kids.
1: Ott egy macska és három kiskölyök szaladgál yeah. körülötte.
0: And now, when you see them,
1: ha látod őket,
0: all your vritti is gone.
1: Összes vritti eltűnt.
0: And you see,
1: és látod,
0: characharki atma, in them is also this atma.
1: Bennük is ott van ez az atma.
0: And look, how happy you are.
1: És milyen boldog vagy.
0: So, you turn your head, you turn your feelings towards the cat.
1: Elfordítod a fejed, az érzéseid a macska felé.
0: And so is the bhakta.
1: Ilyen a bhakta.
0: So is the seeker.
1: Ilyen a kereső.
0: The practitioner.
1: A gyakorló.
0: Is turning automatically to the
1: automatikusan
0: paramatma.
1: Paramatma felé fordul.
0: The paramatma.
1: A paramatma.
0: Brahmanandam.
1: A Brahmananda felé.

0: That boy should not go there.
1: Fiúk ne menjenek oda.
0: So, feeling.
1: Tehát az érzés.
0: The pranayams.
1: A pranayama.
0: And now you have only interest towards the cat.
1: Most már csak a macskák érdekelnek benneteket.
0: So that is a test of the master.
1: Ez a mester tesztje.
0: Where is the feelings?
1: Hol fordulnak az érzések?
0: That's very important.
1: Ez nagyon fontos.
0: So pranayam according to yoga and daily life.
1: Tehát a pranayama, a jóga mindennapi életben szerint.
0: There was one disciple.
1: Volt egy tanítvány.
0: In India only.
1: Csak Indiában.
0: Who did the whole pranayam course.
1: Aki az egész pranayama kurzust végig
0: Very, very systematic.
1: Nagyon, nagyon szisztematikusan.
0: And then for some time, till certain level, also followed our Hirdey Kamal of this pranayam techniques.
1: És egy bizonyos szintig, ami hirdelkamalunk is követte ezeket a tanem technikákat.
0: Just they learned one, two techniques, and then again they came to their bastrika.
1: Sokan vannak, akik csak megtanulnak egy-két technikát, és már is rátérnek a bastrikára.
0: So pranayam leads to the peace and bliss.
1: A pranayam elvezet a békéhez, az üdvhöz.
0: Guruji said, peace and bliss result of the satsang.
1: Guruji azt mondta, a béke és az üdv a satsang eredménye.
0: Peace and bliss.
1: Béke és üdv.
0: Result of the satsanga.
1: A satsang eredménye.
0: Enter the kingdom of the Lord God.
1: Lépj be Isten királyságába.
0: Through the sacrifice.
1: Az áldozat kapuján.
0: So what can you sacrifice?
1: Mit áldozhat?
0: What you can give.
1: Mit tudsz adni?
0: That's it. How much you can give up?
1: Mennyit tudsz feladni?
0: Sacrifice.
1: Mennyit tudsz feláldozni?
0: Not only your money.

0: Nem csak a pénzedet.
1: Not your properties.
0: Nem a vagyonodat.
1: But sacrifice kama, krodha, madda, loba, moha, ahamkaras.
0: Áldozd föl ezeket.
1: Rága and dvesha.
0: Kama, krodha, loba, moha, ahamkara, rága, dvesha, ezeket áldozd föl.
1: This is to sacrifice.
0: Ezt kell feláldozni.
1: Then we will enter through the kingdom of the God.
0: Akkor beléphetünk Isten királyságába.
1: Into the Brahmaloka.
0: A Brahmalokába.

0: I remember so many times Vishwa Guruji said, I gave you everything, and I wait every morning that somebody will come and said, I am self-realized.
1: Vishwa Guruji gyakran mondta, hogy megadtam nektek mindent, és minden reggel arra várok, hogy valaki oda jöjjön, és azt mondja, hogy én elértem az önmegvalósítást.
0: What is really? I'm not joking with this, and also I'm not trying to make advertising.
1: És ezzel nem viccelek, és nem próbálok hirdetni.
0: Why to make advertising to you?
1: Miért csináljak reklámot nektek?
0: It is stupid.
1: Hülyeség.
0: You buy the product and I sell that same product. Why?
1: Már megvettétek a terméket, és én ugyanazt árulom, miért reklámoznám?
0: We need to be aware. Really aware that what we have here, what we got from Vishwa Guruji, it is really, really pure knowledge.
1: Tudatában kell lennünk igazán annak, hogy amink van, amit Vishwa Guruji-tól kaptunk, az egy nagyon-nagyon ritka, tiszta tudás.
0: And how Swamiji was joking few times, it is not the fast food.
1: Swamiji néhányszor azzal viccelődött, hogy ez nem gyors étel.
0: It is slow food.
1: Hanem lassú.
0: You need to digest.
1: Meg kell emésztened.
0: And to understand.
1: És megérteni.
0: For me is so interesting when I look all the VHS, DVD or in which form is now.
1: Mindig nagyon érdekes, amikor régi videókazettákat vagy CD-DVD-t nézek.
0: And I saw myself on that seminar in web.
1: És látom magamat, hogy azon a programon ott vagyok webben, mondjuk.
0: Little different position, but everything same.
1: Kicsit más pozíció van, de minden ugyanaz.
0: And I hear the lecture. I saw myself on the lecture. But I first time hear that lecture.
1: Hallgatom az előadást, látom magamat a közönség soraiban, és mégis akkor hallom először azt az előadást.
0: You have same feelings and experience,
1: is,
0: yes.
1: Nektek is van ilyen érzésetek és tapasztalatotok?
0: What means that we need again to slowly go and listen lectures.
1: Ez azt jelenti, hogy vissza kell mennünk újra lassan az előadásokat újra végighallgatni.
0: Because inside we will hear completely new things.
1: Mert ezekben teljesen új dolgokat hallunk.
0: Why? Because we are practicing.
1: Miért? Mert gyakorlunk.
0: Because we are changing ourselves.
1: Mert megváltozunk.
0: And we are able to hear and to understand.
1: Képesek vagyunk meghallani és megérteni.
0: Because on the beginning we hear and understand something completely different.
1: Mert az elején teljesen mást hallunk és értünk.
0: Because of that is not good to make the line in the book.
1: Ezért nem jó aláhúzni.
0: With the marker.
1: Ezért nem jó szövegkiemelővel vagy aláhúzással megjelölni dolgokat a könyvben.
0: First, because now when I took some old books from previous century,
1: előszedtem néhány könyvet a múlt századból,
0: and I read again what I mark, oh my God, how stupid I was.
1: Megnézem újra, hogy mi az, amiket megjelöltem magamnak, és arra gondolok, hogy ó Istenem, milyen bolond voltam.
0: Of course, I know that I'm stupid still.
1: Természetesen tudom, hogy még mindig buta vagyok.
0: But I was more stupid. Oh,
1: de még God. Ennél is butább voltam.
0: Completely stuff what was not in, what is not interesting.
1: Csupa olyasmit jelöltem meg, ami abszolút nem érdekes.
0: But in that time was very interesting for me.
1: De akkor ez volt érdekes számomra.
0: And mark in the book something is because of that not necessary. És épp ezért Bertrand is took some notebook and

0: is so important. I realized a few years ago that almost I never had lose.
1: Soha nem volt szép kézírásom, de néhány évvel ezelőtt rájöttem, hogy teljesen elvesztettem a kézírásom.
0: And slowly I little try again to write and come back.
1: És aztán újra nekiálltam írni, és visszajött.
0: And when you go to mantra, you remember what is the instruction also.
1: Amikor mantrát kapsz, emlékszel, mik az instrukciók.
0: That you have five stage also.
1: Megvan az öt lépés.
0: I will not set stage, because when you said it is one and other, another class and another, no. All this we try to do in the same time.
1: Nem úgy lépések, hogy egymás után csináljuk őket első, második, hanem próbáljuk egyszerre csinálni az összeset.
0: But one is you take a notebook and try to write your mantra.
1: Az egyik az, hogy fogsz egy füzetet és leírod a mantrád.
0: Not quick. But strive with the nice handwrite, slowly write your mantra.
1: Nem gyorsan, hanem szép kézírással szépen leírod a mantrád.
0: It will go much deeper inside. And also when you feel that you are very disturbed, start to write. Very soon you will see that your mind is coming down.
1: Sokkal mélyebbre megy, és ha úgy érzed, hogy meg vagy zavarodva, valamilyen zavar van benned, akkor kezdj el írni, és akkor azt fogod tapasztalni, hogy az elméd lenyugszik.
0: You will see even Swami Sivananda from Rishikesh. In his old age, he also was writing the mantra.
1: A Rishikeshi Swami Sivananda még időskorában is írta a mantráját.
0: On one picture, you will see that he write Om Namah Shivaya in the shape of Shivalingam.
1: Van egy kép, ahol a Shivalingam alakjába írja azt, hogy Om Namah Shivaya.
0: You don't need this, but just write the mantra and you will see, really. I made experiment, and after how many years after I got mantra initiation, I again start to write a mantra and I realize it is really good stuff. It is really something. Don't think that is only for beginners.
1: Ne gondold, hogy ez csak a kezdőknek való. Én végeztem egy kísérletet, hogy sok-sok évvel a mantra beavatás után újra elkezdtem írni a mantrámat, és éreztem, hogy igen, ez tényleg egy kemény, egy jó dolog. Ez nem csak a kezdőknek való.
0: And also in that moment you will realize how much humanity lose with stopping writing.
1: És akkor azt is észreveszed, hogy az emberiség mennyit veszít azzal, hogy már nem ír kézzel.
0: Everything isn't just, well, now we talk, and it's right.
1: Mindent csak begépelünk, vagy elmondjuk, és a szöveggé alakítja, leírja.
0: And they said also, you will learn much quicker and deeper if you take a note in your notebook.
1: És azt mondják, hogy sokkal gyorsabban és mélyebben tanulsz, hogyha jegyzetelsz.
0: And also is one story about one pandit.
1: Van egy történet egy panditról.
0: That pandit was reading the holy books and Upanishads and all this every day.
1: A pandita a szent könyveket, az Upanishadokat olvasta minden nap.
0: And also he was read every day Guru Gita.
1: És a Guru Gita-t is olvasta minden nap.
0: And he sometimes put with the pen the line under some sentence.
1: És néha bizonyos mondatokat tollal aláhúzott.
0: Because for him that sentence was very important.
1: Mert számára az a mondat nagyon fontos volt.
0: And one day, evening, somebody was knocking on the door.

0: mert nem vagyunk készek erre a tudásra.
1: We need to work a lot to understand little of that what we got from Swamiji.
0: Sokat kell dolgoznunk azon, hogy egy kicsit megértsünk abból, amit Swamiji-től kapunk.
1: Now when I listen all the lecture, when I little think about this.
0: Amikor régi előadásokat hallgatok és egy kicsit elgondolkozom rajta.
1: A glimpse of idea come to me.
0: Egy bizonyos ötlet megcsillan bennem.
1: And you know, yesterday was also a question about young people and etc.
0: Tegnap volt egy kérdés a fiatalokról.
1: I start very young.
0: Fiatalon kezdtem.
1: And you know, when you start very young, of course you know everything.
0: És amikor nagyon fiatalon kezded, akkor természetesen mindent tudsz.
1: Yes.
0: Igaz?
1: Like a young person, you know everything.
0: Te, mint fiatal ember,
1: and you think
0: tudsz.
1: That you understand, oh my God.
0: Azt gondolod, hogy mindent értesz, ó Istenem.
1: My first book from yoga was Patanjali Yoga Sutra. Without commentary and translated by one linguistic Sanskrit good knower and translate in the old Croatian language, and I was understand everything inside.
0: Az első joga könyvem Patanjali Yoga Sutrái voltak, mindenféle kommentár nélkül, és egy szanszkrit nyelvtudós fordította régi horvát nyelvre. Én elolvastam, és azt mondtam, hogy ó, én ebből mindent értek.
1: Today I will tell maybe I understand first 3 to 4 verses, sloka, maybe.
0: Ma azt mondom, hogy talán az első 3 vagy 4 szlókát értem, talán.
1: And I will not be so sure about this.
0: És még ebben sem vagyok olyan biztos.
1: But 40 years ago, I completely everything, I understand.
0: De 40 évvel ezelőtt mindent tökéletesen értettem.
1: And that is the good in the young age.
0: Ez a jó a fiatalságban.
1: But be also careful about this.
0: De legyünk ezzel óvatosak.
1: And all of you here who is young, you are too old to be young anymore.
0: Ti mindannyian fiatalok, akik itt vagytok, ti már túl idősek vagytok, hogy fiatalok legyetek.
1: Yes. I know, I start leading yoga with 16-17 years.
0: 16-17 évesen kezdtem jogázni.
1: You yesterday asked about Korea. Yes, but I have 18. Oh my God, with 18. You are old already.
0: Tegnap valaki kérdezett a Kriáról, és azt mondta, hogy ő még csak 18 éves, és azt mondtam, hogy 18, te már is elég öreg vagy.
1: Don't think about youth. You don't have time. You're already old. You must practice. Normal, like everybody.
0: Ne gondold, hogy fiatal vagy, nem, te is öreg vagy, neked is minden nap úgy kell gyakorolnod, mint mindenki másnak.
1: It is one story in the Mahabharata.
0: Van egy történet a Mahabharatában.
1: About one yogi. He was meditated near the tree, usually. And he was in the he was Muni, in the Mauna.
0: Volt egy jógi, aki általában egy fánál meditált, és Muni volt, tehát Maunában volt.
1: Not like us.
0: Nem úgy, mint mi.
1: Really in Mauna.
0: Hanem tényleg Maunát tartott.
1: And one night he finished his meditation and slept.
0: Egy nap befejezte a meditációját, és elaludt.
1: And thief come to castle to steal something.
0: Egy tolvaj elment a kastélyba, hogy ellopjon valamit.
1: And he steal some gold, something pressure, yes. And the young prince saw that and start to fight with that thief.
0: Lopot.
1: And thief make some movements and accidentally kill the prince.
0: Lopott aranyat és mindenféle

0: drága dolgokat, és ezt a fiatal herceg meglátta, és megpróbálta megakadályozni, megállítani a tolvajt, elkezdtek birkózni, küzdeni, és néhány mozdulat után véletlenül megölte a herceget a tolvaj.
1: And now in the panic, what to do? He ran away. But on the way he saw one man who was sleeping near the tree.
0: Pánikolt, hogy mi legyen, elszaladt, és menekülés közben látott egy embert, aki a fa mellett aludt.
1: And he changed the shoes.
0: És cipőt cserélt vele.
1: And ran away.
0: És elfutott.
1: In the morning, king realized that his son, only child, is killed.
0: Reggel,
1: you don't need to explain, he took out all kingdom to found the person who killed the prince.
0: Reggel a király látta, hogy a fiát, az egyetlen gyermekét megölték, úgyhogy mindenkit elküldött, hogy találják meg a gyilkost.
1: And they are looking footprint,
0: nézik
1: and very easy found the man under the tree.
0: Nézték a lábnyomokat, és így könnyedén megtalálták az embert a fa alatt.
1: And ask, did you kill the prince?
0: Megkérdezték.
1: And that man was in Mauna.
0: Te ölted meg a herceget? Ez az ember pedig Maunában volt.
1: And trial and everything, but that man was in Mauna. And if you are not talking, they said if you are not talking, that is that you are agree with this.
0: Megvolt a bírósági tárgyalás, de ez az ember Maunában volt, és azt mondják, a hallgatás beleegyezés.
1: And they put him on the this stick.
0: És karóba húzták.
1: No, hanging, but
0: nem felakasztották.
1: From buttock till up on the stick.
0: Karóba húzták.
1: And he was standing in this position. 1 week, usually people die very soon.
0: Ott 2 weeks. Ebben a pozícióban az emberek ilyenkor általában hamar meghalnak, de ő bírta 1 hetet, 2 hetet.
1: But only yogis was coming near him and meditate near his body.
0: A jogik a közelébe mentek és meditáltak a teste körül.
1: And king realized that something is wrong.
0: A király rájött, hogy itt valami baj, rossz történt.
1: He asked the other sadhus, who is that?
0: Megkérdezte a többi sadhut, ő meg kicsoda?
1: And he realized that is one really big yogi who was in Mauna.
0: És felismerte, hogy ő egy igazán nagy yogi, aki Maunában van.
1: And he took him down, but take out this stick from the body will mean that you will kill it.
0: Leszette,
1: and more suffering.
0: Leszette, de azáltal, hogy kihúzzuk belőle a karót, ezzel meg is ölte volna, és még több szenvedést okoz.
1: And they cut what is going out of the body.
0: Hogy levágták azokat a részeket, amik a testen túllógtak.
1: And that yogi get the name, I don't know, who is a spinal column like a stick, something like this.
0: És aztán ennek a jóginak azt a nevet adták, hogy akinek olyan gerince van, mint a bot.
1: And he was live many years after this.
0: Ezután még sok évet élt.
1: And when he passed away, he come to the Dharma. Dharma Raj.
0: Amikor eltávozott, Dharma Raj elé került.
1: And he said to Dharmaraj, look, tell me why I was on the stick and why I pass all this suffering. And in whole my life I was meditating and try to develop to come to the God. How is possible this situation?
0: És azt mondta, hogy Dharmaraj, miért történt az, hogy karóba húztak? Egész életemben meditáltam, és próbáltam közel kerülni Istenhez, próbáltam elérni Istent. Akkor ez hogy történhetett?
1: And Dharmaraj took his computer to see what, when. Oh, yes, I found here

0: something. You put one end on this straw and put him to a runner to live with this straw through his body. And because of that, you get this.
1: És Dharmarács elővette a számítógépét, visszatekert, és azt mondta, hogy jó, igen, igen, megvan, itt megtaláltam. Egyszer egy szalmaszállal átszúrt el egy hangyát, és aztán hagytad, hogy elmenjen és így éljen. Ezért kaptad most.
0: And that yogi was thinking, I said, I can't remember, when was this?
1: Yogi elgondolkozott, azt mondta, nem emlékszem, ez mikor történt.
0: Yes, you have 2.5-3 years old.
1: Igen, olyan 2.5-3 éves lehettél.
0: And he was really a great yogi.
1: Tényleg nagy yogi volt.
0: And he said, from now till 14 you are a child. Above 14 you are adult and you are really for your deeds. Responsible for your deeds.
1: És azt mondta, hogy jól van, akkor mostantól 14 éves korodig gyermek vagy, és 14 éves korod fölött felnőtt vagy, és te vagy felelős a tetteidért.
0: What means all this? What he's telling about young age? You are more than 14. You are adult.
1: És ez azt jelenti, hogy amit beszéltünk a fiatalokról, 14 éves korod fölött felnőtt vagy.
0: Till 14 is also said some asanas in which you are influence on the glands is not good to practice.
1: 14 éves kor alatt vannak bizonyos ászanák, amik a mirigyekre hatnak, és ezeket nem jó gyakorolni.
0: But after 14 you are normal.
1: 14 éves korod után egy normál felnőtt vagy.
0: Look what was with Adi Shankara Charya.
1: Nézd meg, mi volt Adi Shankara Charyával.
0: He was, I don't know how much, 6-7 years old, and he wanted to become a sannyasi.
1: 6-7 éves volt és sannyasi akart lenni.
0: But his mother was not pleased with that.
1: De az édesanyja nem örült ennek.
0: And he played, or God played, one drama.
1: És ő vagy Isten eljátszott egy drámát.
0: He went to the lake or the river, I don't know.
1: Elment a tóhoz vagy a folyóhoz.
0: And crocodile catch his leg.
1: És a krokodil elkapta a lábát.
0: And people saw this.
1: Az emberek látták.
0: And make a big panic.
1: És pánikoltak.
0: And mother came to the river and cry and cry. And Shankaracharya said, Adi Shankaracharya said, Mother, don't cry. Allow me to become sannyasi.
1: Az anyja is odaért, és csak sírt. Adi Shankaracharya pedig azt mondta, hogy anyám, ne sírj, csak engedd, hogy sannyasi legyek.
0: And crocodile will release me.
1: És akkor a krokodil elenged.
0: And she said, yes, yes, yes, you may become sannyasi.
1: És akkor az édesanyja azt mondta, hogy igen, igen, igen, lehet sannyasi.
0: And in that moment, crocodile just released him. And they said that he was walking on the lake, and everywhere where he put the step was a new lotus come.
1: És a krokodil tényleg elengedte, és ahogy kisétált a tavon, azt mondják, hogy minden lépésénél egy új lótuszvirág nyílt.
0: And really, like a child, we will said.
1: És tényleg gyerek volt, azt mondjuk.
0: He traveled India, through India, to found guru.
1: És így keresztül utazott Indián, hogy gurut találjon.
0: And et cetera, and et cetera.
1: És így tovább.
0: What means you don't need to wait like before Adi Shankaracharya was also losing the real knowledge of Sanatan Dharma.
1: Ez azt jelenti, hogy nem kell várnod, és Shankaracharya előtt kezdett elveszni a Sanatana Dharma igaz tudása.
0: And in that time they said you may become sannyasi after 75 years and if you know all four Vedas.
1: Akkoriban azt mondták, hogy csak 75 éves korod után lehet sannyasi, és hogyha tudod mind a négy védát.
0: Mostly in now times with 75 years, hardly you know telephone number.
1: Manapság, ha 75 éves vagy, már a telefonszámodat is alig tudod.
0: With the 60s already problem.
1: Mert a 60 éveseknél is gondot okoz.
0: But and it was losing completely knowledge of Sanatana Dharma.
1: De teljesen elveszett a Sanatana Dharma tudása.
0: And in the moment when the knowledge come down, when losing everything, in the last moment you are coming.
1: Amikor a tudás elvész lesüllyed, akkor az utolsó pillanatban jött el.
0: What means this light on the earth?
1: Ez a fény a földre.
0: And Adi Shankaracharya came.
1: És megszületett Adi Shankaracharya.
0: And he again in his very short life.
1: És a nagyon rövid élete alatt.
0: Only 30 something years. He made so much.
1: Csak 31 néhány évet élt, de olyan sok mindent csinált.
0: What means, don't think, oh, I'm still young. No, no.
1: Ez azt jelenti, ne gondold, hogy ó, én még fiatal vagyok. Nem, nem.
0: Completely responsibility of your action.
1: Teljesen felelős vagy a tetteidért.
0: Also for your practice.
1: És a gyakorlásodért.
0: And it is one so nice bhajan of Adi Shankaracharya.
1: Van egy nagyon szép bhajan Adi Shankaracharyától.
0: I like this bhajan.
1: Nagyon
0: very
1: szeretem.
0: Much. It is not romantic.
1: Nem romantikus.
0: Because nothing in real life is romantic.
1: Mert a való életben semmi nem romantikus.
0: Nature is not romantic.
1: A természet nem romantikus.
0: When you live in the city, when you with the car go somewhere in the park, oh so romantic. Snow, oh so romantic. But in the previous time or now, if you will need to live in the nature without all this stuff what we have, you will see that nothing is romantic.
1: Ha a városban élsz és kocsival elmész a parkba, akkor azt mondod, hogy ó, ez olyan romantikus, esik a hó, ez olyan romantikus, de 100 évvel ezelőtt vagy akár most is, hogyha kint kell élned a természetben, azok nélkül, a dolgok nélkül, amik most megvannak, akkor semmi nem romantikus.
0: I hope that Madhu Ramji know this bhajan. Maybe we will hear later this bhajan. Bhaja Govindam.
1: Remélem, Madura ismeri ezt a bhajant, és akkor később talán meghallgathatjuk.
0: This is so nice, because they said, you know, when he was traveling through India, Adi Shankaracharya, you know, we watch many times this Sanskrit movie about his life on the Sanskrit. You know this.
1: Ismeritek a filmet, a szanszkrit filmet Shankaracharya életéről?
0: How many times you watch this? Like Ramayana, like Mahashiva Purana, etc.
1: Hányszor néztük meg ezt a filmet is, ugyanúgy, mint a Ramayanát, a Mahashiva Puranát és a többit?
0: And that movie is really nice to see, because you will hear the spoken Sanskrit.
1: Ez a film nagyon jó, mert így hallod a beszélt szanszkritet.
0: And also, just looking at that movie, that Sanskrit and also inside bhajans and spiritual talk will have influence on us.
1: És csak azáltal, hogy megnézed a filmet, hallod a szanszkrit nyelvet, a bhajanokat, a spirituális beszédet, ez hatással van rád.
0: And you know, in that time, when Adi Shankaracharya was starting, if you want to make something, to establish something, to be recognized, you was needed to come in the Varanasi and to beat in the discussion some of great philosophers.
1: Abban az időben, amikor Adi Shankaracharya elindult, akkor, hogyha meg akartál alapítani valamit, akkor el kellett menned Varanasiba, és vitában megverni az ottani tudósokat, filozófusokat.
0: And he went with his disciple, and on the bank of the river. This got very, very also bathing. He saw one old man who was learning the Sanskrit grammar.
1: A tanítványával ment, és a folyóparton, ahol fürdeni is lehet, látott egy idős embert, aki szanszkrit nyelvtant tanult.
0: And he turned to him, but mostly he talked to his disciples.
1: Odafordult hozzá, de inkább a tanítványainak beszélt.
0: Oh, murak, what means this not wise, this stupid one. Why you are losing your time in learning a grammar? Better will be that you put the name of the God, the name of your master on your lips.
1: Raja
0: Govindam.
1: Ó, murak, ez azt jelenti, ó, bolond, miért pazarlod az idődet azzal, hogy szanszkrit nyelvtan tanulsz? Sokkal jobban jársz, hogyha Isten nevét, a gurud nevét veszed a szádra.
0: Don't be blind with the material stuff.
1: Ne vakítsanak meg az anyagi dolgok.
0: Don't try to collect the material stuff, fame, and that you are mighty one.
1: Ne próbálj anyagi javakat felhalmozni, vagy híres lenni, hogy te lehess a hatalmas.
0: All this game of pleasure and will pass very, very soon.
1: Az örömnek ez a játéka nagyon hamar elmúlik.
0: Everything will pass very soon and you will lose all this.
1: Minden nagyon hamar elvész, elveszítesz mindent.
0: Still, when you are alive, when you are alive, your family take care about you. But how they said in our language here, people is not loving your skin, it is loving your wallet.
1: Amíg élsz, a családod a gondodat viseli, de azt szoktuk mondani, hogy az emberek nem a bőrödet szeretik, hanem a pénztárcádat.
0: What means that they love your money?
1: A pénzedet szeretik.
0: And if you ask, how are you, my dear grandma, grandpa, you think, okay, you will leave me flat. Amikor... You know how is today very popular. You need to find some old grandma. Because grandpa is already died.
1: Amikor megkérdezed, hogy hogy vagytok, kedves nagymama, nagypapa, akkor közben azt gondolod, hogy új, igen, majd megöröklöm a lakásotokat. Tudjátok, hogy van ez mostanában, keresni kell egy idős nagymamát, mert a nagypapák már meghaltak.
0: And you will take care about the babicska, grandma.
1: És gondját viseled ennek a néninek.
0: And after that you will get a flat.
1: És aztán megkapod a lakását. Nagyon könnyű.
0: But in reality you don't care about them, grandma.
1: De a valóságban nem törődsz vele.
0: They said also in the bhajan, even your wife, when you die, want that corpse is very soon leave the house.
1: És ebben a bhajanban az van, hogyha meghalsz, még a feleséged is azt akarja, hogy a testedet minél hamarabb vigyék ki a házból.
0: Because she will be in the fear of the body.
1: Mert félni fog a testtől.
0: If you are looking in the woman's body, you must know that is only the different shape of the meat.
1: Ha megnézed a női testet, akkor ez csak hús más formában.
0: I told you that is nothing romantic in this bhajan.
1: Mondtam, hogy semmi romantikus nincs ebben a bhajanban.
0: You must know that is all of this is illusion.
1: Tudnod kell, hogy ez mind illúzió.
0: This meat will change.
1: Ez a hús darab megváltozik.
0: And everybody of us know that if you try to make anything with your body, muscles, plastic surgery, anything, so much supplements, But we will lose this game.
1: És mindannyian tudjuk, hogy ha bármit is teszel a testeddel, izmokat építesz, plasztikai sebészhez fordulsz, mindenféle táplálékkiegészítőt szedsz, akkor is elveszíted ezt a játékot.
0: If you try to base your life on a physical body,
1: ha a fizikai testedre alapozod az életed,
0: what is in the end always was a main to the people.
1: Ami mindig nagyon ez volt a fő dolog mindig az embereknek.
0: But especially now, because when you have a lot of children, less of food, lot of work, you don't think so much about physical body.
1: Különösen most, mert amikor sok gyereked volt, de kevesebb étel és nagyon sok munka, akkor kevesebb időd van a fizikai testre gondolni.
0: But we must be aware that now Western people are live in the most richest society.
1: De a mostani nyugati emberek a leggazdagabb társadalomban élnek.
0: We have so much food.
1: Annyi ételünk van.
0: And because of that we are sick and ill.
1: És emiatt vagyunk betegek.
0: We have everything.
1: Megvan mindenünk.
0: Like what was in the Roman Empire, only this high society, and we are doing same stuff, which is perverse.
1: Mint ami a római birodalomban csak a társadalom legfelső rétegének volt meg. Most ugyanazokat csináljuk, és ez perverz.
0: They also said, you are completely lose your understanding in the beauty of not only women, but also men. Everybody have his own alcohol.
1: Azt mondják, hogy a női vagy a férfi test szépségében elveszted a maradék értelmedet is. Mindenkinek megvan a maga alkohola.
0: Be free of this illusion.
1: Szabadulj meg ettől az illúziótól.
0: And start to sing, repeat the name of the God.
1: És kezdj el gondolkozni és Isten nevét ismételni.
0: And he said, living under the tree in the temple, sleep on the earth, and be dressed in the simply dressed, and renounce from all material stuff.
1: Azt mondja, templomban élni, vagy a fa alatt, egyszerű ruhát viselni, a földön aludni, és az anyagi dolgokat visszautasítani.
0: That will give a happiness, a real happiness.
1: Ez ad igazi boldogságot.
0: But we need to understand this. What is not meaning that tomorrow you dress only kurta pyjama and went under the tree.
1: De ezt meg kell értenünk. Ez nem jelenti azt, hogy holnap csak egy kurtát vagy pizsamát veszel fel és kiülsz a fa alá.
0: Very soon you will finish in the prison.
1: Hamarosan a börtönben végzed.
0: Or in the hospital.
1: Vagy kórházban.
0: But it means not to be obsessed with the material stuff.
1: Hanem ez azt jelenti, hogy ne legyél elkötelezettje az anyagi dolgoknak.
0: We need to have everything.
1: Meg kell, hogy legyen mindenünk.
0: Be aware of purusharat.
1: Légy tudatában a purusharatnak.
0: What means that you need to have.
1: Ami azt jelenti, hogy mi az, amire szükséged van.
0: For your needs, for your family, for your friends when come to visit you.
1: A saját szükségleteidre, a családodnak és a barátoknak, akik eljönnek meglátogatni.
0: Also you need to have, because only when individual is the rich, the society will be rich.
1: És azért is kell, hogy legyen vagyonod, mert csak akkor lehet gazdag a társadalom, hogyha az emberek is benne gazdagok.
0: But when you have, it is very important to understand you have, but the happiness is not to have more and more and more.
1: Ha neked van, akkor meg kell értened, hogy nem az a boldogság, hogy egyre többet és többet birtokolsz.
0: Because this demon is so hungry. He's never full, never enough for demon of this I need to have more.
1: Mert ez a démon olyan éhes, soha nincs teli, soha nem elégszik meg semmivel, ez a, annak a démona, hogy mindig többet akarok.
0: It is not material stuff only.
1: Nem csak az anyagi dolgokban.
0: You need more emotion. Anything, you need more. Even in the spirituality, you need more holy pictures.
1: Több értelemre van szükséged, vagy a spiritualitásban több szent képre van szükséged.
0: Sometimes in a spirituality is same like a children which is collecting the pictures of the footballers.
1: Néha a spiritualitás olyan, mint a gyerekek, akik focista kártyákat gyűjtenek.
0: Your status will go up if you have more.
1: Ha több ilyen képed van, akkor magasabb a státuszod.
0: But we learned from Vishwa Guruji that you have pictures, you have all this, and to give somebody pictures is same like you give a mantra.
1: Megtanultuk Vishwa Guruji-tól, hogy megvannak a képeink, és ha valakinek egy képet adsz, az olyan, mintha mantrát adnál.
0: And also many years ago, Swamiji said not to print so much pictures.
1: És néhány éve azt is mondta, hogy ne nyomtassunk ki annyi képet.
0: When you die, what will be with you, your pictures?
1: Ha meghalsz, mi történik ezekkel a képekkel?
0: Go to the garbage.
1: Kidobják a szemétbe.
0: Yes.
1: Igen.
0: Once I saw one so nice thing in a, I think, Kato ashram. One old lady come to Swamiji. And you know how he's with the sari and shawl and everything. And usually when they keep something, they put in the shawl and make tight. And that is like some socket.
1: Egyszer Katuban láttam egy nagyon szép dolgot. Egy hölgy odament Vishwa Gurujihez, és tudjátok, milyenek ezek a hölgyek a száriban, a sállal, és hogyha azt szeretnének vinni valamit, akkor a sál csücskébe kötnek egy csomót, és ez olyan, mint egy kis zsebecske.
0: And that old lady, little, opened this, and I was sitting near, and I saw something like 2-3 diamonds.
1: Ez az idős, hogy kibontotta ezt a kis csomagocskát, és közel ültem, és láttam valamit olyasmit, mint 2-3 gyémánt.
0: And I don't know Hindi.
1: És nem értek hindiül.
0: And she talked something to Swamiji. Swamiji was serious, with little tears. And okay, go.
1: Mondott valamit Swamijinak. Swamiji komoly volt, néhány könycsepp is volt a szemében, és aztán mondta, hogy jól van, menjél.
0: And I was a little surprised. He got these 3 diamonds, and he said, okay, go.
1: Egy kicsit meglepődtem, megkapta ezt a 3 gyémántot, és azt mondta, hogy jól van, menjél.
0: After that, Swamiji explained that old lady come to him with the 3 nails of the Mahaprabhuji.
1: Swamiji elmagyarázta, hogy ez az idős hölgy elhozta neki Mahaprabhuji 3 körmét.
0: And she told, I'm old.
1: Azt mondta, öreg vagyok.
0: I don't know when I will die.
1: Nem tudom, mikor fogok meghalni.
0: And in my family is not so much spirituality.
1: És a családom nem olyan spirituális.
0: And I give to you.
1: Ezért neked adom.
0: And you know when Swamiji is little emotion, he's okay, no emotion, you know this.
1: És tudjátok, amikor Swamiji érzelmes lesz, akkor azt mondja, hogy jól van, nincs érzelem.
0: And in that moment I realized, ah, yes, because of that he was.
1: És akkor rájöttem, hogy ez volt az oka.
0: And for me it was so nice that I was not knowing that is the nails in the beginning.
1: És számomra olyan szép volt, hogy az elején nem tudtam, hogy ezek a körmök.
0: Because I saw reality.
1: Mert a valóságot láttam.
0: That is the real diamond.
1: Ezek igazi gyémántok.
0: Because if I will know and I saw something like this, I'm not trust to my mind. Oh yes, I imagined this.
1: Mert ha tudom és látom, akkor nem hiszek a szememnek. Azt mondom, hogy úgy, ez biztos csak képzelem.
0: And we need to understand that this material stuff, what we have, we need for our family, because also you know this bhajan, which Swamiji usually also said, shloka. Oh Krishna, I give you back my mala. Hunger, when I am hungry, I am not able to meditate.
1: Bizonyos dolgaink kell, hogy legyenek a saját magunknak és a családunknak, mert van egy szlóka, amit Swamiji szokott mondani, hogy ó Krishna, visszaadom a mállámat, mert amikor éhes vagyok, nem tudok meditálni.
0: Because when you sit in the meditation, you think all the time how you will pay bills.
1: Mert ha leülsz meditálni, és mindig csak arra gondolsz, hogy hogyan fizesd be a számláidat.
0: And when your children are hungry, that is a different story.
1: És ha a gyerekeid éheznek, az egy másik történet.
0: When a man is thinking on the real, that this life is a very short and passing.
1: Amikor az ember arra gondol, hogy ez az élet nagyon rövid és gyorsan eltelik.
0: In that moment, he will not so much run for the enjoyments that enjoy in this life.
1: Akkor már nem szalad annyira az élet örömei után.
0: And he will understand that everybody of us will die.
1: Megérti, hogy mindannyian meg fogunk halni.
0: And what will be after?
1: És mi lesz azután?
0: All this stuff what we have, we will leave here.
1: Minden, amink van, azt itt hagyjuk.
0: And what we will take with us.
1: És mit viszünk magunkkal?
0: Because of that they said, I don't know, how Swamiji said, I was not there.
1: Ezért azt mondják, nem tudom Swamiji, hogy mondta, mert nem voltam ott.
0: But they said, when Alexander Makedonsky was die on his funeral, the doctor was first, and he said, and make that my hands are hanging beside my body, and everybody saw my hands.
1: Amikor Nagy Sándor meghalt, akkor a temetésén először az orvos odament, és azt mondta, hogy helyezítek el úgy a kezemet, hogy lássák, hogy üresen lóg.
0: And they ask him why.
1: Megkérdezték miért.
0: Because the people know that no doctor will save you. When time of death will come,
1: mert az emberek,
0: no doctor will help you.
1: Az emberek tudják, hogy amikor eljön a halálod órája, akkor az orvos nem tud rajtad segíteni, semmilyen
0: and
1: orvos nem segít.
0: Also show that my palms are open, because everything we will leave here.
1: És a tenyerem üres, ez azt jelenti, hogy mindent itt hagyunk.
0: And that is important to know.
1: Ezt fontos tudni.
0: That we will not be happier if we have more.
1: Hogy nem leszünk boldogabbak, ha több mindenünk van.
0: You know how is it during the Christmas time?
1: Tudjátok, hogy mi van karácsonykor?
0: You are enjoying to found the present for your friends, beloved one, master, everybody. You are enjoying to found the present.
1: Élvezed, hogy ajándékot lesz a barátaidnak, a szeretteidnek, a mesterednek. Azt élvezed, hogy másoknak ajándékot találsz.
0: And also you are enjoying to give the present.
1: Élvezed, hogy ajándékot adhatsz.
0: More than get something.
1: Jobban élvezed, mint azt, hogy kapsz valamit.
0: And when you are enjoy in the giving this present or just give love, understanding, you will feel expanding of your heart.

0: Amikor örömet okoz az, hogy ajándékot adsz, vagy szeretetet, megértést, akkor érzed, hogy a szíved kitágul.
1: And you know this story, and with this we will finish. When wise people was quarreling about what is the difference between hell and heaven.
0: Ismeritek ezt a történetet, ezzel fogjuk befejezni, hogy a bölcs emberek azon vitatkoztak, hogy mi a különbség a mennyország és a pokol között.
1: And they said, okay, we will go to visit heaven and hell.
0: És azt mondták, hogy jól van, meglátogatjuk a poklot és a mennyországot.
1: And first we will go to the heaven, to the hell.
0: Először lemegyünk a pokolba.
1: And they went in the hell. Climate was good.
0: Elmentek a pokolba, jó idő volt.
1: They came in the time of the lunch.
0: Ebédidőben jöttek.
1: So nice long table.
0: Egy szép hosszú asztal.
1: So much good food.
0: Olyan sok jó étel.
1: But people was suffering from the hunger.
0: De az emberek szenvedtek az éhségtől.
1: How is possible?
0: Hogy lehet?
1: And they look, observe a little deeper, and they realize that people don't have the elbows.
0: Rájöttek, egy kicsit jobban megfigyelték, és látták, hogy az embereknek nincs könyöke.
1: And they couldn't put just head in the food.
0: És nem tudták csak úgy beletenni a fejüket az ételbe.
1: And imagine that is the hail.
0: És képzeld el, ez a pokol.
1: You have everything.
0: Megvan mindened.
1: But you are not able to take.
0: De nem tudod magadhoz venni.
1: And that is really hail.
0: Ez tényleg pokol.
1: And tomorrow they went to the heaven.
0: Másnap elmentek a mennyországba.
1: Everything same.
0: Minden ugyanaz.
1: Same climate, same decoration of the room, completely same.
0: Ugyanolyan idő, ugyanúgy volt feldíszítve a terem, minden ugyanolyan.
1: Same table.
0: Ugyanolyan asztal.
1: But people was enjoying.
0: De az emberek jól érezték magukat.
1: And they look little deeper and observe, and they also realize that people don't have elbows.
0: Ott is egy kicsit jobban megfigyelték, és látták, hogy az embereknek nincs könyöke.
1: But they are feeding each other.
0: De egymást etetik.
1: And as much you feed other, you will also get.
0: És amennyit adsz enni a másiknak, te is annyit kapsz.
1: And there is a difference between hell and heaven is only in the state of our mind.
0: A különbség a mennyország és a pokol között csak az elménk állapota.
1: Lord of the Rings.
0: Gyűrűk ura.
1: My precious.
0: Drágasság.
1: Yes. If you are in that stage of the mind, what happens? It's so nice story. You don't need to read some other books. You have this movie. In the beginning, Gollum, yes. He was, here is our friend from New Zealand. And when I was visiting New Zealand, in that time, everything was about Lord of the Rings. Okay, and in the beginning, he was so nice, pretty young guy.
0: Amikor ebben az elmállapotban, vagy mi történik, amikor Új-Zélandot meglátogattam, minden a Gyűrűk uráról szólt, elég ezt az egy filmet megnézni, nem is kell a könyvet elolvasni, de Gollum az elején egy nagyon szép fiatal fiú volt.
1: But because of my precious, it is only mine. He changed even physical form.
0: De emiatt az állapot miatt, hogy ez az én drágaságom, csak az enyém, még a fizikai alakja is megváltozott.
1: And that is what yesterday I talk. About till 30 years you are beauty by the nature. And after you are beauty or ugly, because your inner is come to out.
0: Amit tegnap mondtam, hogy 30 éves korodig természetesen szép vagy, és azután az alapján vagy szép vagy csúnya, hogy a belső természeted megmutatkozik.
1: And now yoga teachers. Well, listen carefully.
0: És most a joga oktatók nagyon figyeljenek.
1: I will tell only once.
0: Csak egyszer mondom el.
1: You know this. Instead of plastic operation.
0: A plastikai sebészet helyett.
1: Tell to your students.
0: Mondjátok el a hallgatóknak.
1: They need to practice yoga in daily life.
0: Hogy jóga minden nap életben gyakoroljanak.
1: And practice pranayama.
0: És pranayamát.
1: They will become more and more beauty.
0: Így egyre szebbek lesznek.
1: And changing our inner self on the good way will change us and we will become shiny, like a diamond.
0: És hogyha javítjuk magunkat, akkor ezáltal úgy fogunk ragyogni, mint a gyémánt.
1: I know that people have said the diamond is not shining, it is only reflecting. Yes.
0: Tudom, van, aki azt mondja, hogy
1: because of that I said this.
0: Hogy a gyémánt nem ragyog, csak visszaveri a fényt. Igen, emiatt mondtam.
1: You will reflecting this divine light.
0: Ha az isteni fényt fogod visszaverni.
1: Today, Madhuramji and I was little talk, and we think maybe we will have some kirtan. Kirtan.
0: Ma egy kicsit beszélgettem.
1: Theater we already have.
0: Ma egy kicsit beszélgettem Madhuramjival, és arra jutottunk, hogy ma este lesz egy kis kirtan, nem színház, mint theater, mert az már van.
1: Because also we need this kind of energy.
0: Mert erre az energiára is szükségünk van.
1: Only is not good when these kirtans start to be too much emotion.
0: Csak az nem jó, hogyha a kirtan túlságosan érzelmes lesz.
1: That you lose everything and you are like in the trance.
0: Ha elvesztesz mindent és transzba esel.
1: We don't like this.
0: Ezt nem szeretjük.
1: You need to have pure bhakti.
0: Legyen tiszta bhaktid.
1: And your awareness, your conscious is rising with this.
0: És ezzel emelkedik a tudatod, az éberséged.
1: And how they said, in the Kali Yoga is the best way bhakti.
0: És azt mondják, a Kali Yugában a legjobb út a bhakti.
1: But also, you need to have a knowledge.
0: De kell, hogy legyen tudásod.
1: And when a little quarreling between knowledge and bhakti,
0: ha van egy kis vita a tudás és a bhakti között,
1: which is higher?
0: Hogy melyik a magasabb rendű?
1: Why is bhakti yoga higher than anything else?
0: Miért van magasabban a bhakti yoga, mint bármi más?
1: Because bhakti yoga is not only emotion.
0: Mert a bhakti yoga nem csak érzelem.
1: You are not like this Latin American soap opera.
0: Nem olyan vagy, mint a latin-amerikai szappanoperák.
1: In one moment you are crying, another moment you are killing, another moment you are suffering. No, that emotion up and down.
0: Egyszer sírsz, aztán megölsz valakit, aztán szenvedsz, nem ilyen érzelmi hullámhegyek és völgyek.
1: First you must have knowledge.
0: Először is tudásodnak kell lennie.
1: When you have a knowledge, and you try to utilize that knowledge,
0: a tudásod van és próbálod használni.
1: Because when you have only knowledge, sometimes you are very dangerous for everybody, including yourself.
0: Ha csak tudásod van, akkor néha veszélyessé válsz mindenkinek, legfőképp saját magadnak is.
1: Knowledge without heart is so dangerous.
0: A tudás szív nélkül nagyon veszélyes.
1: Because of that, you will see in our book Yoga and Hidden Power in Human.
0: És ezért az emberben rejlő erők könyvben.
1: One nice picture.
0: Van egy szép kép.
1: That Kundalini is going up to the Agya chakra.
0: A Kundalini fölemelkedik az Agya chakráig.
1: And again go down to the heart.
0: És aztán újra lesüllyed a szívbe.
1: And you know in the Guru Gita.
0: És a Guru Gita-ban
1: about this cave in your heart.
0: Írnak a szívedben levő barlangról.
1: And inside is the hidden blue pearl.
0: És ott rejtőzik egy kék gyöngy.
1: You know this?
0: Ismeritek, tudjátok.
1: Next time we will listen.
0: Legközelebb meghallgatjuk.
1: Not here, but you will listen. And that pure this blue light pearl is slowly again go up. And now it's going up to the Sahasrara chakra.
0: És ez a kék fényű gyöngy lassan felemelkedik, és most fölmegy a Sahasrarába.

0: path.
1: És ezért mondjuk, hogy a bhakti a legmagasabb rendű út.
0: Because it is not just emotion.
1: Mert nem csak érzelem.
0: But you go to the Agya chakra, you have knowledge, you become a wise one, and you have that love. You know that that light is in every and everybody, in everything, and you see that your light is in everybody, and everybody is in you. And you have this love and compassion.
1: Elmész az Agya csakrába, ott a tudás, és a tudással együtt van a fény, és látod ezt a fényt mindenkiben, és mindenki fényét látod saját magadban, és így megvan a szeretet és az együttérzés.
0: And that become a real bhakti.
1: És ez válik igazi bhaktivá.
0: And when you chant the kirtans, you try to feel bhakti, but not this emotion.
1: Amikor kirtán zengetsz, akkor megpróbálod érezni a bhaktit, de nem ezt az érzelmet.
0: Sometimes when I observe people doing in some other groups singing the kirtans, I am not sure, maybe I am in some pub.
1: Néha, amikor más csoportokban megfigyelem, hogy az emberek kirtánt énekelnek, akkor elgondolkodom, hogy lehet, hogy a kocsmában vagyok.
0: And there is so much red here.
1: Kipirosodik az arcuk.
0: And energy is something below Manipur, what means Swadhisthan or little down.
1: És az energia Manipur alatt
0: van. You
1: know
0: what I think.
1: A Swadhisthanban vagy még lejjebb, tudjátok, mire gondolok.
0: That way is not good.
1: Így nem
0: you
1: jó.
0: Go up.
1: Fölfelé megyünk.
0: And perfect one for that is our dear Madhuramji.
1: És ehhez tökéletes a mi kedves Madhuramji.
0: Stage fear, yes. Sridip Nam Bhagwan ki jai.
2: I just remembered a short story about the kirtans.
1: Az ilyom eszembe jutott egy rövid történet a kirtanokról.
2: It was during the time when we were in Himalayas with Vishwa Guruji.
1: Amikor a Himalájában voltunk Vishwa Guruji-vel.
2: And think first few days we were not allowed to go in the cave of Sri Alakpuriji, only to from outside to greet and then move away.
1: Az első néhány napban nem mehettünk be Sri Alakpuriji barlangjába, hanem csak kívülről üdvözölhettük, és aztán arrébb kellett mennünk.
2: And then one day we were sitting outside the cave.
1: Egy nap a barlang előtt ültünk.
2: And Swamiji said to me, you go in and meditate, you will get good inspiration.
1: És Swamiji azt mondta nekem, hogy menj be és meditálj, akkor jó inspirációt fogsz kapni.
2: And I felt very very special in that moment.
1: És akkor nagyon különlegesnek éreztem magam.
2: That nobody can go but I can go.
1: És senki nem mehet be, csak én.
2: And it was quite warm, so I had just a t-shirt, I think, and I went into the cave.
1: Viszonylag meleg volt, úgyhogy csak egy póló volt rajtam, és így mentem be a barlangba.
2: And 5 minutes passed. I sat in meditation, feeling special.
1: Eltelt 5 perc, ott ültem a meditációban, és különlegesnek éreztem magam.
2: 10 minutes, 15 minutes.
1: 10 perc, 15 perc.
2: And then after 20 minutes, I was so cold, because it was cold inside the cave.
1: És 20 perc múlva annyira fáztam, mert hideg volt a barlangban.
2: That my specialness froze very much.
1: Ja, a különlegesség érzése belém fagyott.
2: And I started to pray how to get out of that cave.
1: És elkezdtem azon imádkozni, hogy juthatnék ki innen.
2: And after about 45 minutes when I thought I'm leaving this place.
1: És nagyjából 45 perc múlva arra gondoltam, hogy kimegyek itt, hagyom ezt a helyet.
2: Someone came in and with something, some rearrange, and basically delivered the message that I'm allowed to go out.
1: Valaki bejött átrendezni valamit, és elhozta az üzenetet, hogy most már kimehetek.
2: But anyhow, so some kirtans after that did arrive.
1: Ezután érkeztek.

0: Ezek bizonyos kirtanok.
1: As a cool blessing of Sri Alakpuriji.
0: Mint Sri Alakpuriji hűvös áldása.
1: And this one is one of them. You may know this sentence that Holy Guruji apparently very much liked to say.
0: És az egyik, tudjátok, van egy mondat, amit Holy Guruji gyakran mondott.
1: Guru Kripa hi kevalam, shishya ke ananda mangalam. And when Vishwa Guruji was in New Zealand, he told us, print out this sentence.
0: Amikor Vishwa Guruji Új-Zélandon volt, azt mondta, nyomtassuk ki ezt a mondatot.
1: With big letters and stick it on the place where you go the most. And read it every day.
0: Nagy betűkkel, és ragaszd ki oda, ahova a leggyakrabban jelsz, és minden nap olvasd el.
1: And you know what it means, Guru Kripa Hi Kevalam, is, as far as I know, is that all you need is the Guru Kripa.
0: Tudjátok, mit jelent, amennyire tudom, amire szükséged van, az a Guru Kripa.
1: And that is what makes the disciple in bliss and joy.
0: És ez a tanítványt üdvelteli és örömet ad neki.
1: So one day I just sat down and thought would be make an experiment to put this into some melody.
0: Egy nap leültem és elkezdtem kísérletezni, hogy dallamot adjak neki.
1: And then something more with it, so you can hear and see what you think.
0: Úgyhogy most meghallgathatjátok, meglátjátok, hogy mi lett belőle.
1: Sri Dipnaram Bhagwan ki jai. Sri Alakpuriji Mahadeva ki jai. Vishwa Guru Mamandaleshwar Paramhans. Sri Swameshwarananji Gurudeva ki jai.

0: नारायणम्। ओम नमो श्री प्रभु दीप नारायण। श्री दीप नारायण भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की। ओम शांति शांति शांति। वी आर इन ब्यूटिफुल पार्क,
1: सेफ पार्क बाबा।
0: वी आर इन द फॉरेस्ट,
1: अस एर्दोबेम।
0: वी आर इन द लैप ऑफ द मदर नेचर,
1: अन्या टर्मिसेट उले।
0: वी आर एवरी ईयर एंजॉयिंग अंडर दिस ब्यूटिफुल ट्रीज,
1: minden évben boldogok vagyunk itt a fák alatt.
0: And I think our trees are also waiting, looking forward our coming here.
1: És azt gondolom, hogy a fáink is már várják a jövetelünket.
0: I think such a good air, good prana is rare.
1: Úgy gondolom, ritka az ilyen jó levegő, ilyen jó prana.
0: Nowadays going on the beach is so restless.
1: Tengerparton annyira nyugtalan.
0: And so many musics.
1: Sok a zene.
0: So till midnight.
1: Egész éjfélig.
0: Some for whole night.
1: Van, akik egész éjjel.
0: And in nice, cool and peaceful night. So the music goes far till 20 kilometers.
1: És a nyugodt, hűvös éjszakán 20 kilométerre is elhatszik az ember.
0: On the beach, many, many trees, and there are birds and other creatures. For them, is the life is like a horror.
1: Ott a tengerparton a fák és a madarak számára horror az élet.
0: So loud music that often the birds, they just drop the egg which is not complete.
1: És olyan hangos a zene, hogy úgy tojik tojást, hogy még az nincs készen.
0: Madár. But here for us where we are sitting,
1: számunkra,
0: we are very blessed.
1: Nagyon áldott ez a hely.
0: It's undescribable.
1: Leírhatatlan.
0: And also we can say, one cannot pay so much money.
1: Megfizethetetlen.
0: To have like this every day in our life.
1: Hogy minden nap ilyen az életünk.
0: Same time, we are all here with the beautiful thoughts.
1: Szép gondolatokkal vagyunk itt.
0: No one is offended.
1: Senki nem sértődik.
0: No one is angry.
1: Senki nem dühös.
0: No one is have a lot of restlessness.
1: Senki nem nagyon nyugtalan.
0: We all support each other.
1: Mind támogatjuk egymást.
0: And we have in our heart clarity.
1: Szívünkben tisztaság van.
0: Purities. Harmonies.
1: Harmónia.
0: Peace.
1: Béke.
0: Love.
1: Szeretet.
0: Etc.
1: Ilyenek.
0: Also, we have here our yoga in daily life.
1: És itt van a jóga mindennap életbenünk.
0: Which is very beautiful.
1: Az nagyon szép.
0: We have a spiritual development.
1: Spirituális fejlődés.
0: We are learning yoga.
1: Tanuljuk a jogát.
0: And it is said, yoga karma sukoshlam, Bhagavad Gita said.
1: Ezt mondja a Bhagavad Gita.
0: Yoga karma sukoshlam, that yoga will be successful through our practice and karma, doing action.
1: A yoga, a gyakorlás, a karma, a cselekedet által lesz sikeres.
0: And we have that practical, that we ask anyone to do something, they are all ready to do, they run to do the duty what you will give.
1: És a gyakorlatban bárkitől kérünk valamit, szalad megcsinálni.
0: This is the sign of good soul, good atma, good heart and good thoughts. everything.
1: Ez a jó lélek, jó atma, jó szív jele, mindez.
0: And we have the spiritual sadhanas.
1: Spirituális sadhanát végzünk.
0: We have our spiritual lineage.
1: Megvan a spirituális láncunk.
0: We have opened wide space.
1: Szélesre tártuk a teret.
0: Which is connected from Brahmaloka till now.
1: A Brahmalokától egész mostani.
0: And the evidence is from that beautiful river Alaknanda.
1: A bizonyíték az a szép folyó, az Alaknanda.
0: When you come to the Alaknanda, bring some water.
1: Ha eljössz az Alaknandához, hozzá vizet.
0: And mix it with more clean water.
1: Keverd bele más tiszta vízbe.
0: And you can use often.
1: És ezt használhatod mindig.
0: Our spiritual development.
1: Spirituális fejlődésünk.
0: We have our very good sadhanas, mantras.
1: Szádonát végzünk ehhez.
0: So we are very happy, very relaxed.
1: Boldogok, lazák vagyunk.
0: We are fortunate one.
1: Szerencsések vagyunk.
0: That in such a Kali Yuga environment.
1: Hogy ebben a Kali Yuga környezetben.
0: We are here.
1: Itt lehetünk.
0: And we are born in this Kali Yuga.
1: És hogy ebbe a Kali Yugába születtünk.
0: We are untouched by this Kali Yuga's actions.
1: És nem érint minket a Kali Yuga cselekményei.
0: What can we do more than this?
1: Mi lehetne ennél több?
0: God gave us healthy and good human body.
1: Isten egészséges és jó emberi testet adott számunkra.
0: We should understand what means the human life.
1: Meg kell értsük, mit jelent az emberi élet.
0: And what humans should do and what humans should not do.
1: Mit kell az embernek tennie és mit ne tegyem?
0: I mean the way of living.
1: Tehát az életmód.
0: Nourishment mostly.
1: Főleg a táplálkozás.
0: And not to fight each other.
1: És hogy ne küzdjünk egymással, harcoljunk.
0: We shall create the peace in the world.
1: Teremtsünk békét a világban.
0: Every country is our country.
1: Minden ország a mi országunk.
0: Every country is like our neighbor's village, our house.
1: Minden ország olyan, mint a szomszéd háza.
0: We trust our neighbor.
1: Bízunk a szomszédban.
0: We, if go somewhere, we can give our keys to our neighbors.
1: Hogyha elmegyünk valahova, odaadjuk a kulcsot.
0: And so is how we imagining the peace in the world nowadays.
1: Így képzelhetjük el a világbékét manapság.
0: I can tell you that our yoga in their life people.
1: Elmondhatom a yoga minden nap életben.
0: They never criticize others.
1: Soha nem kritizálnak másokat.
0: They never fight with others.
1: Soha nem harcolnak.
0: And they really try to others good things.
1: Tényleg próbálnak jók lenni másoknak.
0: Of course you have to be very careful.
1: Nagyon vigyázni kell. Persze.
0: Because you can get the negative virus.
1: Mert hogy negatív vírusok érhetnek.
0: So sometimes when we are very good,
1: talán néha, ha jók vagyunk,
0: but someone can attack us.
1: De valaki megtámadhat.
0: Like I told yesterday.
1: Ahogy tegnap mondtam.
0: So there are many people, I don't know whose, I don't want to tell.
1: Sokan vannak, nem akarom elmondani, kik és nem is tudom.
0: They will stop you at a highway or somewhere.
1: Megállítanak az autópályán.
0: Or in market somewhere.
1: Vagy a boltba.
0: And begins to tell you something spiritual.
1: Próbál, aztán elkezd valami spirituálisabb mondani.
0: You can listen it, no problem.
1: Meghallgathatod, nem gond.
0: But you should know.
1: De tudnod kell.
0: If it is clear.
1: Hogy világos-e.
0: So, like this. The human body.
1: Az emberi test.
0: Out of 8.4 million creatures.
1: 8,4 millió életformából.
0: One is the human.
1: Egy az ember.
0: Understand that I am a human.
1: értsed meg, hogy ember vagyok.
0: Often I tell,
1: gyakran mondja a
0: Svámi, morning when we get up,
1: reggel, mikor fölkelek,
0: we said,
1: azt mondjuk,
0: I'm a human.
1: Ember vagyok.
0: Only saying this one word,
1: csak ez az egy szó,
0: you are diagnosing your whole body.
1: Ezzel már diagnosztizálod az egész testet.
0: Your psychic.
1: A pszichikumod.
0: Your mind.
1: Elméd.
0: Your consciousness.
1: Tudatod.
0: The whole quality of the humans.
1: Az egész emberi minőséget.
0: And then being a human.
1: Embernek lenni.
0: We cannot harm others.
1: Azt jelenti, nem veszélyeztethetünk másokat.
0: And therefore the whole day.
1: Egész nap.
0: You have good actions.
1: Ilyen módon jó cselekedeteid lesznek.
0: Because, for example, if someone is doing something wrong,
1: például, ha valaki valami hibát,
0: causing the pain or killing someone,
1: fájdalmat okoz, megöl valakit,
0: we will say it.
1: Azt mondjuk.
0: It is not a human.
1: Ez nem ember.
0: It's not humans. The German they said, es ist nicht menschlich.
1: Azt mondjuk Németországban.
0: So we said, they said menschlich.
1: Menschlich.
0: But how many pigs they are killing every day?
1: De hány disznót ölünk meg minden nap?
0: How many pigs?
1: Mennyit?
0: And everything from that pig they are using.
1: Minden nét használjuk a sertést.
0: Blood also.
1: Még a vérét.
0: Fat also.
1: Zsírját.
0: Cord also.
1: Még a cékletét is.
0: And bones also.
1: Csontját.
0: Everything.
1: Minden.
0: Similarly like we are or like that.
1: Hasonlóan, ilyenek vagyunk.
0: If they will begin to kill us like that.
1: Hogyha minket is elkezdenek ölni.
0: Now they have such a machines.
1: Olyan gépek vannak.
0: They send a pig from this side in. And in 15-20 minutes comes out as a sandwich.
1: Egyik végén beküldik a sertést, másik végén szendvicsként jön ki 15 perc.
0: And the machines comes and cuts and this and that. A poor animals, they are very much suffering.
1: Jön a gép és szétvagdossa, nagyon sokat szenved az a szegény állat.
0: So we are vegetarian.
1: Mi vegetáriusok vagyunk.
0: And we can't see someone's killing like that.
1: Nem látjuk, hogy valaki így öl.
0: And I'm sure I can tell from my experiences, my life is here in Europe than in India.
1: Saját tapasztalatból mondhatom, hiszen az életem nagyobb részét itt töltöttem Európában.
0: And I see that our here people in European people, they have very

0: much mercy in their heart.
1: Az európaiaknak nagyon sok a kegyelem a szívükben.
0: They have so much love and understanding.
1: Tele vannak szeretettel, megértéssel.
0: But the food, the killing, in such a way, hidden way.
1: A rejtett módon az ölés az ételben.
0: And they don't see that. That's a situation when they are bringing, torturing, killing. Then you will never eat.
1: Hogyha látnák, hogy hogyan kínozzák, ölik meg az állatokat, sose ennék meg azt.
0: Then it is said you will next life you will be the pig.
1: Azt mondják, hogy következő életedben te leszel a
0: serpenyő. So now we don't know.
1: Nem tudjuk.
0: Is that pig which was killing you before as a pig? I don't know. Karma is karma.
1: Az a disznó megölt téged, az mi volt?
0: The
1: a
0: destiny.
1: Karma, sors.
0: So we have to become free from destinies.
1: Meg kell szabaduljunk a sorstól.
0: We love human.
1: Szeretünk.
0: And we love other creatures.
1: Szeretjük az embereket és az egyéb élőket.
0: So God gave this human body.
1: Az ember ezt az Isten ember ezt az emberi testet adta.
0: More God cannot give anything.
1: Nem tud többet adni.
0: This is what everything he gave us, everything.
1: Ezzel mindent megadott.
0: And now still we don't understand.
1: Még se értjük.
0: That is our karma.
1: Még mindig nem értjük, ez a mi karma.
0: So you will go again back.
1: Megint visszatérsz.
0: Like a football field.
1: Mint a focipályám.
0: There are two parties.
1: Van két csapat.
0: Two group. No? 11 and 11, 12, no?
1: 11, 12.
0: I didn't count, but I think so.
1: Nem számoltam, azt gondolom annyi.
0: All trying very hard.
1: Nagyon keményen próbálkoznak.
0: But who is the winner?
1: De ki nyer?
0: They are making festival.
1: Akkor ünnepelnek.
0: Others going sad back.
1: Az egyik a másik csapat meg szomorú.
0: But when no one is winner, no one comes to a goal.
1: De ha egyik se rúg gólt,
0: then both are equal.
1: Akkor egyformák.
0: They hug each other.
1: Megölelik egymást.
0: And so let us hug each other, okay?
1: Öleljük meg egymást.
0: We don't say like only I'm the winner.
1: Nem mondjuk, hogy csak én vagyok a nyertes.
0: So this body.
1: Ez a test.
0: Yes, now our doctors and this technology, they understand lot of thing from our body.
1: Az orvosok a technológiával sok mindent megértenek a testben.
0: But still they cannot make that one.
1: De mégse tudják azt megcsinálni.
0: Which God could have done.
1: Amit Isten adott.
0: The nature could have done.
1: A természet.
0: It is, you can make some kind of changes in these trees, chemical.
1: Meg tudjátok változtatni ezeket a fákat vegyszerekkel.
0: But still they cannot create one tree like this without anything.
1: De nem lehet a semmiből ilyen fát létrehozni még.
0: So the Guruji have written one many bhajans.
1: Guruji sok bhajant írt.
0: He said, my brothers.
1: Azt mondja, testvérek.
0: My coach is wonderful.
1: Csodás az én kocsim.
0: Why it is a coach?
1: Miért kocsi?
0: Because it is movable.
1: Mert mozog.
0: And we are also movable.
1: Mi is mozgunk.
0: So our body, this is our bungalow.
1: Ez a mi bungalow.
0: But this is not that bungalow, but this is a coach.
1: De inkább kocsi.
0: As a, what we call the movable house, no?
1: Ez olyan,
0: a mobile house.
1: Mint egy lakókocsi.
0: So our body is that movable building.
1: Ez egy mozgó épület a testünk.
0: So sadhavai ajbrat hamara, oh my brothers.
1: Testvéreim.
0: Ó, sadhus.
1: Ó, sadhu.
0: My coach is very wondrous.
1: Csodás az én kocsim.
0: जिसमें बैठा बारंबार, in which I sat many times.

0: Under the human skin.
1: Az emberi bőrben.
0: It will be okay.
1: Jó lesz majd.
0: So that is a training.
1: Ez képzés.
0: That's called tapasya.
1: Tapasya.
0: This coach which I have, our body,
1: ez a kocsi, a testünk,
0: which is carried by 10 horses.
1: 10 ló húzza.
0: Krishna had only 5 horses.
1: Krishnának csak 5 volt.
0: But Guruji said, we have 10 horses.
1: De Guruji azt mondja, nekünk meg 10 van.
0: Take care of your horses.
1: Vigyázz a lovaidra.
0: Clean them, wash them, feed them.
1: Etesd őket, tisztogasd.
0: Yeah. Which are these 5 horses?
1: Melyek ezek a 10 ló?
0: These are 5 indriyas.
1: 5 indriya.
0: 5 senses.
1: 5 érzék.
0: The gyanendriya.
1: A gyána indriák.
0: And karma indriyas.
1: És a karma indriák.
0: And this coach is pulled by these indriyas.
1: Ezek az indriák húzzák ezt a kocsit.
0: You want to eat.
1: Enni akarsz.
0: Let's say, best is today always ice cream.
1: Legjobb ma fagy.
0: You are sitting here and you are sitting, but your tongue.
1: De a nyelved. Itt ülsz a nyelved.
0: Svad indriyas.
1: Svad indriya.
0: They are pulling you to go to the ice cream shop.
1: Abba az irányba húz, ahol a fagyi van.
0: And eat.
1: És eszel.
0: Bring. Doesn't matter how.
1: Nem számít.
0: Why not?
1: Miért ne?
0: Sweet, good, pleasant.
1: Édes,
0: okay.
1: Finom.
0: It's not a sin.
1: Ez nem bűn.
0: But this senses, feeling.
1: De ezek az érzések, az érzések.
0: That is the call the karma indriyas.
1: Ezek a karma indriák.
0: That means the desire.
1: Vágy.
0: So these are 5 horses of the desires.
1: Ezek az 5 vágy ló.
0: So all kind of desires which are about money, about eating, about properties, about this, about husband, about wife, about going swimming, this, all.
1: Mindez a vágy, hogy férj, feleség,
0: good dress, good eating, good shoes.
1: Jó cipő, pénz.
0: Many things.
1: Rengeteg vágy.
0: And it's still not enough.
1: És nem elég.
0: Every time you cut the hair till here, no?
1: Így vágod a hajat.
0: Sometimes cut off only.
1: Néha
0: felé. Sometimes only like that.
1: Néha csak amúgy.
0: Sometimes hanging like this.
1: Néha lelóg.
0: Sometimes crackling like this.
1: Néha csigába.
0: This is a desire.
1: Ezek a vágyak.
0: I want to be beautiful. I want to be beautiful.
1: Szép akarok lenni.
0: You are very beautiful.
1: Nagyon szép vagy.
0: Who said you are not beautiful?
1: Ki mondta, hogy nem vagy szép?
0: Don't tell God, blame the God.
1: Ne hibáztad Isten.
0: Because God have made beautiful everyone in different way.
1: Mert Isten mindenkit másképp tett szépé.
0: Everyone is so beautiful.
1: Mindenki annyira szép.
0: But you have conflict with thyself.
1: De konfliktusod van saját magaddal.
0: Because you see others some different.
1: Mert a másokat másnak látod. Said,
0: but my nose is little bit like this.
1: Az én orrom picit ilyen.
0: That's a beautiful nose of the papaya, you know?
1: Ez a szép papaya orr.
0: Parrot.
1: Papagáj orr.
0: Oh, the parrot is so nice.
1: Olyan szép a papagáj.
0: Yeah. And some said my nose is up.
1: Valaki azt mondja, föláll az orra.
0: Like a zebra.
1: A zebra.
0: How nice. The zebra has big nose is more air goes in the mouth.
1: Annak nagyobb orra van, több levegő.
0: Because when he's running, he needs more air.
1: Mikor fut, sok levegőre van szüksége.
0: God have made something, he knows what, why he do like that.
1: Isten tudja, hogy miért úgy csinálta.
0: And let's say, you make cosmetic.
1: Például kozmetikázol.
0: And you cut your this nose and put other nose there.
1: Plastikai sebészet, egy más orrot.
0: Lifelong you will be unhappy.
1: Egész életedben boldog.
0: Oh God. My own nose was more beautiful than this.
1: Szebb volt az eredeti orrom.
0: So God is a, all creatures and everyone is different.
1: Minden élőlény más.
0: But still we have desire.
1: Mégis vágyaink vannak.
0: And therefore God gave the desires.
1: Ezért Isten adta
0: because without desires you will not do anything.
1: Mert hogy vágyak nélkül semmit.
0: You will not do any karmas.
1: Nem csinálnál karmát.
0: Therefore, five horses.
1: Tehát ezért van az öt lő.
0: And this is the horses of the desires.
1: Ezek a vágy lovak.
0: Yeah. And this let you dance. Hat your desires will let you dance.
1: Hat táncoljanak a vágyak.
0: Play many games. This, that, I like this, I don't like that, I want to have this, everything.
1: Ezt szeretném, azt nem szeretném.
0: So this is the five horses.
1: Ez az öt ló.
0: And five horses is a jnana.
1: És másik öt ló a jnana.
0: Jnana indriyas.
1: Jnana indriyak.
0: So jnana is a knowledge.
1: Az a tudás.
0: And this, which gives us the information from external world,
1: külvilágból ad információt.
0: And we learn everything through these five senses.
1: Mindent ezáltal az öt érzék által tudunk meg.
0: So through our visions, eyes,
1: látás,
0: we can say, ah, this is a beautiful old tree.
1: Azáltal mondjuk, hogy ah, ez egy szép öreg fa.
0: Ah, this one is young tree.
1: Az meg egy fiatal fa.
0: Yes. The Muktamani is sitting and see a very nice white trouser.
1: Ott ül Muktamani szép fehér nadrágban.
0: And yellow Yogendra life shirt.
1: És,
0: I don't know. Is he see here somewhere? I don't know.
1: Itt van Muktamani valahol. Sárga
0: Yogendra. Egy example.
1: Csak egy példa volt.
0: And Radha, see a black glass. Where is he?
1: Rádának fekete szemüvege van.
0: Hol Why van? Not?
1: Miért ne?
0: Is he good?
1: Jó az.
0: God made everything so good.
1: Minden jót adott Isten.
0: But this is the knowledge.
1: Ez tudás.
0: Listening.
1: És a hallás?
0: If 1 year you can't hear anymore, you are deaf.
1: Egy évre nem tudsz hallani.
0: It's so unpleasant. Sorry.
1: Nagyon kellemetlen.
0: Always we used to, what did you say?
1: Mit mondtál?
0: Oh yeah, tell me this now.
1: Még egyszer.
0: So God gave perfect balance of the ears near the brain.
1: Tökéletes egyensúlyt adott Isten, hogy a agyhoz közel van a fül.
0: He could have given these 2 years on our thighs.
1: A rakhatta volna a combunkra.
0: Yeah. Similarly, our nose.
1: Az orrunk.
0: Smelling. Prana is smell.
1: Prana, szaglás.
0: Thanks to God.
1: Istennek hála.
0: He didn't give the nose somewhere down.
1: Hogy nem valahova lefelé rakta az orrot.
0: Here on, under the armpit.
1: Például a hónaj alá.
0: But God gave the nose at a higher level.
1: A legmagasabb.
0: So good hónaj. Air comes there.
1: Oda jön a jó levegő.
0: Yes. And if God didn't give the sound.
1: Ha nem adott volna Isten hangot.
0: You can't speak.
1: Nem tudnál beszélni.
0: Karma yoga. So these are the 10 horses,
1: ez a 10 ló.
0: 5 karmindriyas and 5 gyanindriyas.
1: 5 karma, 5 gyanindriyas.
0: And this 5 gyanindriyas and karmindriyas, these are 10 horses.
1: Ez a 10 ló.
0: And they pull our coach.
1: Húzzák a kocsinkat.
0: Our body.
1: Testünk.
0: That side, this side, that side.
1: Erre, arra.
0: Thus Ghoda Chale is Ratme, Ajib Chal Apara. And what a wonderful walk of that.
1: Milyen csodás.
0: These horses, every horse have different movements.
1: Minden ló másképp mozog.
0: One have high shoes.
1: Egyiknek magas a hatája.
0: Others have different shoes. Yeah, yes or no? Everyone, let us dance.
1: Mindenkik hat táncol.
0: One like that, one like this, one like this.
1: Egyik így, másik úgy.
0: Yes, I want to go now to Hawaii.
1: Most Hawaii-ra szeretnék menni.
0: Who's pushing you to the Hawaii?
1: Ki húz engem Hawaii-ra?
0: That horse.
1: Az a ló.
0: Desire.
1: A vágy.
0: No, I want to go now to the Adriatic coast.
1: Nem, most az Adriára szeretnék.
0: The one of the best swimming coast in the world.
1: Az egyik legjobb úszó part a világon.
0: I'm not making the advertising.
1: Nem reklámozom.
0: But it is sure.
1: De így van.
0: How nice. There's no high waves, there are no high fees.
1: Huh? Nincsenek nagy hullámok, nagy halak.
0: But now the holidays time becomes horror.
1: De most a nyár időben
0: very
1: horror.
0: Dirty, very noisy.
1: Szennyezett, zajos.
0: Mistake of the humans.
1: Ez az emberek hibája.
0: So I will tell you, don't go on this time.
1: Most ne menj.
0: Go in this winter.
1: Télen.
0: Ah, nice cold water.
1: Jó hideg víz.
0: Peaceful, no music.
1: Béke, sem.
0: And water is more clean.
1: Tiszta a víz.
0: We call it so clean, like a tear of the peacock bird.
1: Olyan tiszta, mint a páva szeme.
0: The pure water, like a pulse.
1: Mint a gyöngy olyan.
0: And the pulse is so clean, like a tears of the peacock bird.
1: Mint a páva könnye. Könnye.
0: Peacock have no tears, and you can't see the pure bird.
1: Mert a pávának nincs könnye, és nem láthatod.
0: Anyhow, so these are the 10 our indriyas.
1: Ez a 10 indriya.
0: It is your.
1: Tied.
0: They are all pulling your body.
1: Ez a tied, húzzák a testet.
0: So knowledge.
1: Tudás.
0: And desire.
1: És vágy.
0: These 5 gyan indriyas.
1: Ez az 5 gyána indriya.
0: There are only 5 gyána indriya through which we have learned everything.
1: Csak ezáltal tudunk meg minden.
0: There is no 6th gyána indriya.
1: Nincs 6. gyána indriya.
0: This is in our yoga science.
1: A yoga tudomány szerint.
0: This is in Vedanta.
1: Vedanta szerint.
0: Philosophy.
1: Filozófia.
0: Etc. Thus, Ghoda Chalis Ratme Ajab Chala Para. How they are all, every horse have their own movement.
1: Minden lónak megvan a saját mozgása.
0: Some are people who, Jnanendriya, they like to learn and read. There are many people who cannot sleep without reading something.
1: Vannak emberek, akiknek olyan a Jnanendriájuk, hogy olvasnak, nem tudnak elaludni addig, amíg nem olvasnak valamit.
0: That Gulabji Kothari, you know,
1: Kotari-ji.
0: His father was also here, Kapoorchandji.
1: Itt volt az apja is.
0: And we were together in Debrecen.
1: Együtt voltunk Debrecenben.
0: And we stayed in the hotel.
1: Ott a szállodában.
0: And so there was nothing to read.
1: Nem volt semmi olvasni való.
0: So he found old newspaper.
1: Talált egy régi újságot.
0: Somewhere under the cupboards.
1: A szekrény alatt.
0: And he took this and that he read.
1: Azt vette és olvasta.
0: Yeah. Luckily it was in English.
1: Szerencsére angolul volt.
0: Not Hungarian.
1: Nem magyarul.
0: And he got very good information.
1: És nagyon jó információkat kapott ezáltal.
0: He put this paper and brought him in, show me morning breakfast. Look, Swamiji.
1: Reggel megmutatta azt az újságot. Nézd, Swamiji.
0: About something Hungarian.
1: Valami magyar dolog.
0: Or international news. He said, it's my habit, anything, even a piece of newspaper, I would like to read something and then I can sleep nicely.
1: Azt mondta, az a szokásom, hogy elalvás előtt olvasok valamit, bármit, és csak úgy tudok aludni.
0: The mother Lakshmi. The Saraswati.
1: Saraswati.
0: The Shakti Saraswati is the goddess of the wisdom.
1: Ő a bölcsesség istennője.
0: Knowledge is with her.
1: Az övé a tudás.
0: It's her. So many good things are with those

0: Devis.
1: Sok jó dolog van azoknak a déviknek.
0: And those see the goddess of the wisdom knowledge, she's the goddess of the knowledge.
1: Ő a bölcsesség istennője.
0: But still she have one book in her hand all the times.
1: Mindig tart egy könyvet a kezében.
0: So it means in learning there is no end.
1: Ez azt jelenti, a nincs vége a tanulásnak.
0: And reading something and knowledge is always more and more and good and good.
1: Ő a bölcsesség istennője, mégis könyv van nála, jó, egyre többet.
0: So our gyánindriya should be always clean.
1: Mindig tiszta legyenek a gyánaindriák.
0: Because there can be manipulation.
1: Mert lehet manipuláció.
0: You can give the negative information, you can give good information.
1: Lehet negatív információ és jó információ.
0: If you have a pure spirituality in your vidya, in your jnana,
1: ha tiszta a spiritualitás a jnanában,
0: even someone is wrong, make a mistake,
1: ha valaki rosszat mond, hibázik,
0: you have viveka, you will go to that person and tell and make correction.
1: Akkor megvan a vivékád, odamész és kijavítod.
0: But not explode everything.
1: De ne robbanj fel mindenet.
0: Then it means that is not a gyani, it is agyani.
1: Az nem gyani, az agyani.
0: Gyani means the knowledgeable.
1: Gyani,
0: agyani bin means full.
1: Az agyani a bolond.
0: That's it.
1: Ennyi.
0: So these are the 10 horses.
1: Ez a 10 ló.
0: Indriyas as a horses.
1: Indriyak, mint lova.
0: Horse is a very holy animal.
1: A ló nagyon szent állat.
0: In this creation,
1: ebben a teremtésben,
0: only one is a male.
1: Csak egy hím van.
0: Only one is the horse, male. Others are females.
1: A többiek nőstények.
0: They have quality, male, female. Women have the male qualities and males have women's qualities.
1: A nőstényeknek férfi tulajdonságaik vannak és a férfi.
0: Every creatures which is born as a baby,
1: minden a élőlény, amikor megszületik kicsi,
0: they have a sign of the chest.
1: Van mellbimbója.
0: So you are a father.
1: Apa vagy.
0: But you have the chest.
1: De van mellbimbód.
0: But the buffalo have.
1: Még a bivajnak is.
0: But goat have, cow have.
1: Kecske.
0: Everyone.
1: Mindegyik.
0: But horse not.
1: De a lónak nincs.
0: Yes.
1: Igen.
0: That is that.
1: Így van.
0: And therefore it's called Purna.
1: Ezért
0: the horse is the Purna.
1: A ló az Purna.
0: Is a horse is very holy.
1: Nagyon szent.
0: Very loyal.
1: Nagyon lojális.
0: Don't kill them.
1: Ne öld meg.
0: Don't eat them.
1: Ne edd meg.
0: Don't torture them.
1: Ne kínozz.
0: Yes, they are beautiful.
1: Szépek.
0: Anyhow.
1: Akárhogy.
0: So these are all 10 indriyas are 10 horses.
1: A 10 indriya, a 10 ló.
0: If the horses are not trained,
1: ha nem
0: can be very wild.
1: Nem edzetek, akkor
0: vagyok. Or if you trained, can be very good.
1: De hogyha ha edzettek, akkor nagyon jó.
0: Thus goda chale srat me ajab chal abhara. So how everyone have their walk.
1: Mindegyik hogy jár.
0: Buddhi ki lagam lagai, hakat man hunsyara. Buddhi. Buddhi is intellect.
1: Az az intellektus.
0: Positive intellect.
1: Positive intellektus.
0: Buddhi. And lagam, what you give in the mouth, the horse, what Vishak Mandas?
1: Rai.
0: In English?
1: Rai.
0: Cry.
1: Rai. Zabla, arról van szó.
0: That is the lagam, the hop, controlling.
1: Ez irányítja.
0: Chugal. Yeah. So, okay. So, buddhi, our intellect is controlling these 12 horses.
1: Az intellektusunk irányítja ezt a 10 lovat.
0: So when you make a mistake or no mistake and this and that, it means one of your horse was not under control.
1: Hogyha hibázol, az azt jelenti, hogy az egyik ló nem volt az uralmad alatt.
0: Buddhi ki lagam lagai hakat man hushyara. And it is that the rider,
1: a lovas,
0: his mind.
1: Ő az elme.
0: So this 10 indriyas,
1: ez az öt indriya,
0: is under control of your mind.
1: Az elméd uralma alatt áll.
0: This all is a drama of the mind.
1: Mindez az elme színjátéka.
0: And mind, where is the mind?
1: Hol az elme?
0: Which part of the body you have the mind?
1: A melyik részében a testnek?
0: Did you see the mind?
1: Láttad-e valaha az elmét?
0: Can you somewhere one day hold him?
1: Meg tudod-e ragadni?
0: Where is the mind?
1: Hol az elme?
0: Mind is like a reflection.
1: Az olyan, mint egy tükröződés.
0: And you see like a mirror.
1: Tükörben látod.
0: And in mirror you see, but you can't touch.
1: De azt nem tudod megérinteni.
0: So, that mind,
1: az elme,
0: is not catchable.
1: Nem megfogható.
0: But it is connected to the indriyas.
1: De kapcsolatban áll az
0: indriyákkal. And therefore, always we shall keep in our mind the good thoughts, good feelings, good actions, everything.
1: Mindig tartsunk az elmében jó gondolatokat, jó érzéseket.
0: Das ghoda chale sirat mein ajab chal apara, buddhi ki lagam lagai hakat man hushyara, sadhu bhai ajab rat hamara.

0: ज्ञान की बुद्धि लगाई रथ में, एंड इन दिस कोच देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइटनिंग.
1: नागyon szép világítás van ebbe a kocsiban.
0: In our bungalow we must have a light.
1: Kell, hogy a házba fény legyen.
0: If you go with the dark in your room, you will give something here, very nice ball.
1: Ha sötét van a szobában, kúp lesz a homlokod.
0: Gyan ki rat, batti lagai rat mein. So that our knowledge, our vidya, is this light in our bungalow.
1: A tudásunk, a vidyánk, a fény a bungalóban.
0: Our knowledge is the light.
1: A tudásunk a fény.
0: And this knowledge is we learn from Gyanindriyas.
1: És ezt a Gyanindriyák által szerezzük meg a tudást.
0: Anahad bhaya ujjara. And so Guruji said,
1: Guruji mondja,
0: anahad. Anahad is limitless.
1: Anahad végtelen.
0: Without boundary.
1: Nincs határa.
0: Anahad bhaya ujjara. So the light is so bright.
1: Annyira fényes.
0: There is no border.
1: Nincs határa.
0: And that is your knowledge is so wide.
1: Annyira széles a tudásod.
0: It is said.
1: Azt mondják.
0: Jahan pause kavi, vahan pause nahi ravi. Kavi means the poet.
1: Kavi azt jelenti költő.
0: Where the poet can go far and write something.
1: Ahova messzire jut a költő és ír valamit.
0: So that his or her thoughts of the poet goes beyond where this sun cannot reach that so far.
1: Költő gondolatai annyira távolra jutnak, ahova még a napsugása ér már.
0: And so is that knowledge who have yoga, positive thinking, very positive thinking, no one is angry and no one try to, how to say, to harm, etc., etc. Anahad bhaya ujjara. So our viveka, our knowledge, our kindness, our humbleness, this have means such a light of your knowledge which is endless.
1: Ilyen tudása van annak, aki jogi, akinek pozitívak a gondolatai, senki irán nem gondolt negatívot.
0: And this is in our body.
1: Végtelenek a gondolatai.
0: What are you searching outside?
1: Ez a testünkben van. Mit keresel?
0: Search within you.
1: Keres belül.
0: Moku kahan tu dunde bande main to tere paas mein. Oh my friend, where are you searching me?
1: Hol keresel engem?
0: Moku kahan tu dunde bande main to tere paas mein. जंगल में माय कुटिया माय हाउस इज इन द फॉरेस्ट.
1: Az én házam az erdőben van.
0: But myself is within me.
1: De én magamban vagyok.
0: खोजोगे तो अभी मिलूंगा. If you will search me,
1: ha keresel engem,
0: within no time I will meet you within myself in body.
1: Egy pillanat alatt megtalálom magamat a saját testemben.
0: That is very nice one bhajan.
1: Nagyon szép bhajan ez.
0: Moku kahan tu dunde bande main to tere paas mein. Khojoge to abhi milunga pal bhar ki talash mein. So when you will search, I will be in me. Okay, this is one sufi bhajan.
1: Ha keresel magamban vagyok, ez egy sufi bhajan.
0: Now, we will continue this evening.
1: Este folytatjuk.
0: Because your next program is calling you.
1: Mert hív a következő programotok.
0: So that's for, wish you all the best.
1: Ezért minden jót kívánok.
0: And we will evening again continue this bhajan of Holy Guruji.
1: Megint este ezzel a bhajannal
0: so folytatjuk. It is very, very beautiful. Very beautiful.
1: Nagyon szép Holy Gurujának ez a bhajan.
0: Satguru Swami Madhavananji Bhagwan ki, Deep Narayan Bhagwan ki. Devpuri Samadeva ki, Alakpuri ji Mahadeva ki, Satya Sanatan Dharma ki, Om Shanti, Shanti, Shanti, Hari Om.